0: ismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapatkivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Túlpörög már ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: reggel 3 óra van.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Túl vagyok már rajtad, utáltam, ahogy a telődet akartad. Beletem már többet, nincs hatalmad. Tudtam, hogy mit csinálsz, hiába tagadtad. Csak azt kaptad vissza, amit adtál, hogy engem végtelen szerbe csaptál. Olyan lemegy, aki mindenkit kihasznál. Itt a vége, szóval értem, már ne hajtsál. Tovább lépek, nem kellett a szeretet. Érted, már nem

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: A fel a napom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A 80-as,
9: a 90-es évek slágereivel
8: és a mai kedvencekkel
9: mindenkorban
8: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: távja.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágere.

0: Döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Hey everyone, this is Zerb.
1: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gátol, lelépek, hogy többet lássak a világból. Sok a gond, fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzáció számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gómai felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
3: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Május első vasárnapja, anyák napja van. Ezért úgy döntöttem, hogy ma az anyák, illetve az anyákat érintő kérdések, problémák, felvetések és gondolatok kerülnek fókuszba. Vendégem lesz Pajzs Dóra, megoldás központú coach, az Anyacsavar alapítója, akivel az időgazdálkodásról, az anyák munkába való visszatéréséről és az elég jó anya fogalmáról beszélgetek majd. Aztán érkezik Suhajda Klaudia pszichológus, aki mesél majd a saját perinatális időszakáról is arról, hogy mindez hogyan változtatta meg az ő életét, gondolkodását, az anyaságát. Szóba kerülnek majd a társadalmi elvárások, a vattacukor illatú gyermekszoba, ami bizony nem mindig olyan rózsaszín és édes, mint amilyennek látszik, illetve beszélgetünk majd az apukák szerepéről is. Dóra és Klaudia után Szirányi Kata lesz a vendégem, aki egyedülálló anyaként egy egészen más aspektusból világít rá erre a témára. Az egy Single Mom eszmefuttatásai blog szerzőjeként olyan témákat tesz terítékre, olyan gondolatokat fogalmaz meg napról napra, amely nem csupán idézőjeles sorstársainak jelenthet menedéket és kapaszkodót, hanem minden egyes anyukának, aki érezte már valaha magát egyedül és elveszettnek a világban, még akkor is, vagy még annak ellenére is, hogy sokan álltak körülötte. Kata ráadásul idén az Egyszülős Központ páratlan szülő díját is megkapta, szóval van miről beszélgetnünk. Adásunk záró akkordja ugyancsak egy anyuka, Illi Noémi, aki ezúttal egy anyák napi olvasmányt hoz nekünk. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Érdekes dolog ez a Facebook. A héten ugyanis feldobta a rendszer, hogy pont 10 éve beszélgettem utoljára Pajzs Dórával. Bevallom őszintén, hogy nem emlékeztem az interjúra, hiszen az elmúlt 10 évben sok-sok minden történt. Azóta az én fiam is belépett a kamaszkorba, én is próbálok zsonglőrködni a háztartás munka gyermeknevelés triázban, és próbálom mantrázni az elég jó anya kifejezést is. Tudom, kedves anyukák, hogy ezzel nem vagyok egyedül, de jó hír, hogy van megoldás, hiszen az anyacsavar is több mint 10 éve áll a szolgálatunkban. Jöjjenek a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Pajzs Dóra, megoldás központú coach, az anyacsavar megálmodója. Szia Dóra, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Beszéljünk első körben egy kicsit az anyacsavarról, mutasd be kérlek a hallgatóinknak.
3: Az anyacsavar több mint 10 évvel ezelőtt indult el, először egy anyáknak szóló blokként, és a fókuszába az anyák lélektani aspektusai kerültek, mindenféle, ami az anyává válással kapcsolatos. Egészen a szüléstől kezdve, később a gyerekneveléssel kapcsolatos, vagy a munkába visszaállással, az időkezeléssel kapcsolatos, mindenféle szerep összehangolások kaptam.
1: Honnan jött annak idején az ötlet, és milyen volt 10 évvel ezelőtt ilyen dolgokról írni, az anyasságról írni?
3: Igazából úgy indult az anyacsavar, hogy amikor közel 14 évvel ezelőtt én magam is anyává váltam, éreztem, hogy lelkileg mennyire megvisel ez a nagy változás. Hát ez egy túl nagy változás túl sok területen, mert nem csak a testemet érintette, és nem csak a lelkemet, hanem a szerepeimet, a munkával való viszonyomat, a szociális kapcsolataimat, igazából a teljes identitásomat, és nagyon nehezen boldogultam vele, ezért gondoltam, hogy keresek magamnak egy anyacsoportot, egy önismereti csoportot, aminek ez áll a fókuszában, és nem találtam. Nem volt ilyen, nem létezett, és egy tréner barátnőmmel, aki hasonló helyzetben volt, ő is nemrég szült, akkor elkezdtünk egyszerűen csak ketten találkozni, és ezekről a témákról tabuk nélkül őszintén beszélgetni. És egy ponton megkérdeztük magunkat, hogy vajon mi ketten vagyunk azok, akik erről tabuk nélkül szeretnének beszélgetni, vagy lehet, hogy ez mást is érint. És akkor fölhívtuk telefonon azt a 8-10 ismerősünket, akik éppen kisgyerekes szülőként otthon voltak, és kiderült, hogy 10-ből 9 embert csak ezt foglalkoztat. Úgyhogy az első közös találkozásunk így lett, és ez lett az első anyacsavar csoport, és azóta most már hát gyakorlatilag 13 éve folyamatosan futnak tematikus, megoldásfókuszú anyacsoportok.
1: Mi változott az elmúlt 10-14 évben? Hogyan változott az anyasság fogalma, ha változott ebben az időszakban? Milyen volt akkor anyának lenni, milyen ma anyának lenni? Egyáltalán változott-e bármi az elmúlt időszakban?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy maga a fogalom az nem sokat változott, illetve azt, amit a fogalomhoz társítunk. A szerep felfogás az sok tekintetben változott, voltak ennek mindenféle hullámai. Az, hogy erről hogyan gondolkodunk, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy például az anyaság összeegyeztethető-e azzal, hogy valaki karriert épít. Ugye ez nagyon hosszú ideig ez egy ilyen dikotóm fogalom volt, valaki vagy karriert épített, vagy anya volt. Azért most már hála Istennek és a megoldás fókuszában pont ebben is egy nagyon klassz eszköz, van arra nagyon sok jó gyakorlat, hogy ezeket a különféle szerepeket, amik elsőre összeegyeztethetetlennek tűnnek, igazából nagyon sikeresen össze lehet hangolni. Ami még változott szerintem, az az, hogy mennyiféle nyílt, tabumentes blog, influencer van anyaság témában. Egyre nyíltabban lehet arról beszélni, hogy milyen csodálatos és milyen nehéz ez a szerep és az egész identitás szeletnek a megélése, és mennyire sokféle, hogy ez nem egy egysíkú valami. Ez ahány édesanya van, ahány anya van, annyiféle.
1: Sok-sok anyukával beszélget. Mi az, ami manapság leginkább foglalkoztatja az édesanyákat? Mi az, amiről leginkább kikérik a véleményedet, amiben segítségre szorulnak, segítséget kérnek?
3: Van néhány örökzöld téma, ami mindenkit foglalkoztat, az, hogy hogyan lehet jó anya, hogyan lehet a gyerekeinek jó szülője. Ez egy örökzöld téma, ez azt hiszem, hogy élethosszig elkísér minden anyát, akkor is, amikor már felnőttek a gyerekei, de még két nagyon klasszikus téma van, az egyik az az időkezelés, hogy hogyan tud beleférni 24 órába az a sok minden, amit az ember szeretne, hogy beleférjen. És nagyon gyakran kiderül, hogy az időgazdálkodás az valójában energiagazdálkodás, és itt is rengeteg jó gyakorlat van, pont ebben a témában lesz hamarosan egy tapasztalat megosztó alkalmunk Újlipótvárosban, és itt mindig csodálatos ötletek és megoldások vonulnak föl. A harmadik klasszikus téma az pedig a család mellett a munkába visszaállás, karrierépítés, vállalkozás indítás.
1: A második témát tehát kipipálhatjuk, hogyha elmegyünk a workshopra. Én az első témával folytatnám, a jó anyával. Létezik ilyen, hogy jó anya, vagy mostanában gyakran hallom az elég jó anya kifejezést is?
3: Mindenképpen az elég jó anya kifejezést támogatom én magam is. Igazából arról szól a dolog, hogy az ideális én képünk az olyan, ami gyakorlatilag elérhetetlen. Pontosan tudjuk mindnyájan, hogy milyennek gondoljuk az ideális szülőt, és mindnyájan ideális szülők voltunk egészen addig, amíg meg nem születtek a gyerekeink. Akkor kiderült a realitás, és ezt a realitást próbáljuk közelíteni az ideálishoz. Ebből tud az elég jó, amíg elfogadható megoldás megszületni, ami egyszerre optimális a gyerekeknek is, meg a szülőnek is.
1: Akkor elég, ha elég jó anyák vagyunk, szerintem akkor ezt mindenki így anyák napjára elteheti magába, és néha-néha előveheti, és morzsolgathatja a kifejezést. Térjünk rá akkor a harmadik problémakörre. Milyen jó tanácsokat tudsz ezzel kapcsolatban megosztani a mi hallgatóinknak?
3: Igazából én azt látom, hogy ami közös mind a három témában, hogy mindnyájan különbözőek vagyunk, és ezekhez a témákhoz, tehát a munkához való viszonyunkkal, az idővel való viszonyunkkal, a gyerekneveléssel, vagy gyerekvállalással való viszonyunkkal, mindnyájunknak valami teljesen egyedi, saját viszonyulása van. Nincs két egyforma eset, és azt kell megtalálnunk, hogy a saját viszonyunk az hogy tud jó lenni, hogy tud fenntartható lenni. Igazából itt is mindig az a kérdés, hogy hogyan tud illeszkedni egymáshoz ez a sok dolog, ez a sok identitás szelet. Ez egy kis önismereti munka, hogy mindenki megtalálja a saját legjobb megoldását erre.
1: Elindulunk ezen az úton, felismerjük, hogy segítségre van szükségünk, felismerjük, hogy problémáink vannak, vagy még mindig tabu témának számít ez a társadalom előtt.
3: Én azt tapasztalom, persze lehet, hogy én csak egy szűk réteggel találkozom össze, de én azt tapasztalom, hogy a probléma az mindenkinél megjelenik kivétel nélkül, és aki képes ezt artikulálni, van kivel megosztani, be tudja saját maga előtt vállalni, hogy nehéz neki, hogy nem talál jó megoldást a helyzetére, az segítséghez fordul. Most arra már eljutottunk oda, hogy segítséget kérni nem ciki, hanem éppen annak a jele, hogy valaki tudatosan foglalkozik saját magával, és keresi a neki legjobb megoldást.
1: Érdemes tehát keresnünk a megoldást, és érdemes esetlegesen szakember segítségét is kérnünk. Anyákkal beszélgetsz, az anyaság mindig fókuszban áll a munkád során is. Ez kicsit rávilágít olykor-olykor a te anyaságodra, anyaképedre is? Nem tudom, hogyha így a mindennapokban az ember szinte minden nap találkozik ezzel valamilyen úton, módon, akkor miként tekint a saját anyasságára, vagy miként néz vissza azokra a problémákra, amelyek elindították kvázi ezen az úton?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon hálás vagyok az ügyfeleimnek, mert úgy érzem, hogy napról napra tanulok tőlük a nehézségeikből is, abból is, ahogyan teljesen különböző módon állnak a dolgokhoz, keresik a megoldásaikat, és ahogyan erről tudnak beszélni egymás között. Azért tartom csodálatosnak a segítségnyújtásnak a csoportos formáját, mert ott meg lehet azt is tapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, és ugyanakkor azt is, hogy ugyanarra a típusú nehézségre, elakadásra mennyire szertágazó és sokféle jó megoldás létezik. Ez az embernek hitet ad abban, hogy akármi is történik vele, bármit hoz is a jövő anyaként, bármilyen nehézséggel is szembesül, arra lesz mindig megoldás. Én nagyon sokat kaptam ezekből a jó gyakorlatokból, és a saját anyaságomat is szinte állítom, hogy napról napra új aspektusokkal gazdagítom, másképpen látom.
1: Anyák napja hétvégén beszélgettünk, minden napnak van egyfajta üzenete, amit jó, hogyha elviszünk magunkkal legalább következő ünnepig. Szerinted a mai napnak mi lenne az igazi üzenete?
3: Hát én, ha valamit mondhatok, vagy kívánhatok minden édesanyának, hogy saját maga ünnepelje meg ezt a napot egy kis öngondoskodással.
1: Akkor ilyen anyák napját kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük Pajzs Dórának, hogy a vendégünk volt. Boldog anyák napját kívánunk neked is.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is minden édesanyának boldog anyák napját kívánok. There are days

0: Szakembert felkeresni 2026-ban talán már nem ciki. Legalábbis remélem. Pajzs Dóra is említette, hogy egyre inkább merünk beszélni az anyasság másik oldaláról is, arról, ami kevésbé vattacukor ízű és kevésbé rózsaszín. Érkezzen most tehát egy szakember, Suhajda Klaudia, pszichológus és édesanya.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Suhajda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Ja, köszöntöm a hallgatókat.
3: Anyák napja hétvégén beszélgetünk, úgyhogy leginkább az anyák kerülnek fókuszba ezúttal is itt az otthon hangján. Első körben talán a saját anyagságodról kérdeznélek, hiszen érdekes dolog, hogy mi zajlik bennünk, amikor anyává válunk, hogyan készülünk erre a szerepre, és aztán hogyan változik az anyasság fogalma bennünk. Mesélj nekünk egy picit erről.
4: Nekem különös élményem van így az anyává válás kapcsán, ami egy kicsit szakmainak is mondható. Én nagyon sokáig HR területen tevékenykedtem, és abban is gondolkoztam, hogy majd én munkapszichológiával fogok foglalkozni. Aztán megszületett az első gyermekem, és hát ez megváltozott, ez a gondolat. És innentől kezdve teljesen a pszichológia másik oldala kezdett el foglalkoztatni, különösen a perinatális téma, tehát minden, ami így a szüléssel kapcsolatos, és így az anyasággal. Aztán ez így kibővült idővel, de ott ez a saját élmény, ez egy jelentős változást hozott nekem szakmai szempontból is.
3: Mesélsz nekünk erről a saját élményről?
4: Nekem nagyon nehéz volt első gyermekemmel az anyasság eleje és a kezdetek, akár a szülés, akár a gyermekágyas időszak, és talán így az első év. Úgyhogy ennek a nehézsége volt az, ami nagyon foglalkoztatott, hogy tulajdonképpen nem ezt látjuk sem a filmekben, sem másokon, más családokban, nem nagyon beszélünk erről, és nekem nehéz volt találkoznom ezzel az időszakkal, egy ilyen nehezített időszakkal, miközben mindenhol máshol csak ezt a nagyon rózsaszín, nagyon vattacugor szagú képet láttam és kaptam, és hát így a nehézségek mentén kezdtem el gondolkodni, hogy akkor vajon én vagyok egyedül ebben a cipőben, vagy mások is, és hát nyilvánvalóan rájöttem idővel, hogy mások is, ezért így könnyebbséget jelentett, amikor rájöttem, hogy azért nem vagyok egyedül, és azért ez valóban nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik így a társadalom szemüvegén keresztül. Tehát nagyon komoly fizikai és mentális munka van a háttérben, akár a szülésről beszélünk, gyermekágyas időszakról, a kisgyerekes vagy a már kicsit nagyobb gyermekes időszakról. Minden időszaknak megvan a saját szépsége és nehézsége, úgyhogy én a nehézségek mentén indultam el ebben, és hát azért felüdülés volt látni azt, hogy azért itt lehet ezekről is beszélni, és kell is, és így szakmailag talán ez a fontos része, hogy rendben van ez így, hogy ezeket a nehézségeket érezzük. Az jó, hogyha megtaláljuk a megfelelő környezetet magunk számára, hogy ezekkel a nehézségekkel boldogulni tudjunk.
3: Azt mondtad, hogy lehet és kell róla beszélni, de merünk róla beszélni?
4: Hát ez elég változó. Én azt gondolom, hogy talán már egyre inkább felvállaljuk, és itt a közösségi médiának, illetve bizonyos anyuka influencereknek szerintem nagy szerepük van, bár azért ez is egy kicsit kétélű fegyver, mert ott is tud minden nagyon szépnek látszani, és nagyon könnyűnek látszani. Úgyhogy azt gondolom, hogy most egyre bátrabban felmerjük vállalni ezeket a nehézségeket, de talán még mindig nem ez az ideális helyzet, ami ilyen egészségesnek mondható lenne. Tehát sokszor azt tapasztalom, hogy nők a nőkkel, illetve anyák az anyákkal szemben is nagyon kritikusak, és nagyon nagy elvárásokat támasztanak, és nagyon könnyen ítélkeznek, ismeretlenül is, és láthatatlanban is, úgyhogy szerintem ettől a megbélyegzéstől való félelem azért még mindig nagyon erős az anyákban.
3: Beszéljünk akkor egy picit az anyaság nehézségeiről, hogy egyáltalán felismerjük, hogy ez nehézség, és aztán esetlegesen merjünk segítséget kérni. Tehát hogy látod, melyek az anyaság nehézsége így 2026-ban, hogyha körbenézünk?
4: Hát ugye, ahogy említettem is, minden időszaknak megvan a saját nehézsége, tehát egy első gyermekes anyukánál azért még egy ilyen ismeretlen terepről beszélhetünk, akár a szüléssel kapcsolatban, akár ugye a gyerekneveléstekintetében, tehát ott talán talán így ennek az ingoványa az, ami nehéz lehet, aztán kicsit később már változnak ezek a dolgok, de tulajdonképpen amit így legtöbbször látok, és ami így a legnehezebb szerintem a mai anyáknak, az így az egész családnak a menedzselése. Tehát nem csak magunkról és a saját igényeinkről kell gondoskodnunk, hanem egy vagy akár több gyermek igényeiről és szükségleteiről is. Nem beszélve ugye az intézményeknek a működéséről, óvodába kell készülni dolgokkal, iskolába kell készülni, tanulni kell, és ott van még az anyáknak a saját munkahelye is, a háztartás, és hogy tulajdonképpen nem csak a fizikai kivitelezés az, ami hát nem egy egyszerű dolog, hanem így ennek a mentális fejben tartása, tehát mindenre emlékezni, odafigyelni, az időt tartani, és előre megtervezni a dolgokat, minél több fős a család, ez ugye annál nehezebb. Tehát maga ez a mentális tervezés, és ez a mentális teher az szerintem, ami leginkább kifárasztja az anyákat.
3: Boldogulunk ezzel a mentális teherrel. Visszük a súlyt, és próbáljuk megoldani a napi dolgokat, de jut idő arra, hogy tényleg legyen az az én idő, az a gyakran emlegetett én idő, hogy kicsit regenerálódjunk, és rá tudjunk készülni az újabb napra.
4: Én azt gondolom, hogy nem túl sok. Ez a tapasztalat leginkább, hogy egy saját magunkat háttérbe szorítjuk anyaként, és mindig vannak fontosabb dolgok, mint a saját időnk és a saját feltöltődésünk, és mindig inkább foglalkozunk a gyerekeink, vagy akár a párunknak a dolgaival és feltöltődésével és szükségleteivel, és talán egy picit alul van értékelve ennek az én időnek a fontossága. Ez egy ilyen nagyon menő kifejezés lett, és nagyon sokan használják most már, de tulajdonképpen jó, hogyha egy kicsit így mögé látunk, hogy mi is ez az én idő, tehát nem arról van szó, hogy ez valami luxus dolog, amit így ki kell érdemelni, hanem egészen egyszerűen az egészséges mentális működésünk, és épp eszünk megőrzése érdekében. Jó, hogyha néha ki tudunk kapcsolni, hogyha néha csinálunk olyan dolgokat, amik örömmel töltenek el bennünket, amik feltöltenek bennünket, ami nem egy ilyen kötelező feladat, mint a hétköznapi mókuskerék, hanem amiben örömünket lejjük, és akkor így sokkal szívesebben állunk bármilyen kötelező feladathoz, hogyha ez a része így telített a kútnak. Én azt szoktam mondani, hogy üres kútból nehéz inni adni. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, vagy ezt az idézetet, hiszen hogyha saját kútunk üres, akkor nem fogunk tudni a többiekről sem gondoskodni.
3: Minden anya jó anya akar lenni. Valószínűleg ez egy mítosz. Nem tudom, hogy elég jó anyának lenni, vagy létezik-e ez a fogalomkör?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó témafelvetés. Én erre azt szoktam mondani egészen egyszerűen, hogy az anyák is emberek, és nem vagyunk robotok, tehát nem úgy működünk, hogy bekapcsoljuk magunkat reggel, és aztán este pedig kikapcsoljuk, és ugyanazon az energiaszinten, és ugyanabban a minőségben tudunk működni egész nap. Tehát nekünk is van rossz napunk, fáradtabbak lehetünk, ingerültebbek lehetünk, és ez teljesen rendben van, és ez teljesen emberi, és egyrészt ezt meg is engedhetjük magunknak, másrészt, ha a gyerekeink látnak minket így, akkor azt gondolom, hogy számukra is egy jó lehetőség megtanulni azt, hogy elfogadjuk azt, amikor valami nehezebb, amikor rosszabb a napunk, amikor valami nehezebben megy, akkor nincs úgy kedvünk a dolgokhoz, és akkor ők is sokkal könnyebben fognak boldogulni ezekkel az esetekkel, vagy ezekkel a helyzetekkel, hogyha ők maguk kerülnek ilyen helyzetbe.
3: Leginkább most az anyafogalomról beszélgettünk, ugye aki már szült gyereket, az tudja, hogy egy idő után már nem a keresztnevén fogják szólítani, hanem csak annyit szólnak ki a folyosóra, hogy anyuka. És hol van a nő? Mert ugye amikor belépünk ebbe a sztoriba, hogy akkor most szülővé válunk, akkor hirtelen anyává válunk, de akkor a nőiességünk valahol egy kicsit háttérbe szorul, ami lehet, hogy egy idő után hiányozni fog. Vissza tudjuk ezt hozni valahogy? Meg lehet a balansz.
4: Ezt talán az én idővel kapcsolnám össze, hogy nyilvánvalóan, amikor anyává válunk, akkor ez egy teljesen más szerepkör, teljesen más feladatokkal és más prioritásokkal, és jó, hogyha az ember készen van arra, hogy a saját igényeit, szükségleteit picit jobban kell majd tudni késleltetni ezekben a helyzetekben, főleg minél kisebb ugye a gyermek, annál inkább kell ezeket késleltetnünk, és annál inkább kell lemondanunk bizonyos dolgokról, de hogy ez nem tart örökké, és lehet segítséget is kérni a családtagoktól, barátoktól, hogy ne is kelljen örökre lemondani ezekről az igényekről, szükségletekről, szórakozásokról. Egyrészt bátran megyünk segítséget kérni, hogyha körülvesz minket egy ilyen környezet, akkor meg főleg, és itt egyébként a fizetett segítség is szerintem teljesen elfogadható és rendben van, hogyha a családunk nincsen a közelünkben. Tehát, hogy adjunk rá időt, lehetőséget, és engedjük meg magunknak, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és ez nem csak nekünk lesz jó, hogyha vissza tudunk ehhez térni bátran, és felvállaljuk, hogy nekem most szükségem van arra, hogy egy kicsit szórakozzak, kikapcsolódjak, valamilyen más szerepben legyek, nem pedig anya szerepben. Tehát egyrészt magunk számára is jó, másrészt pedig a gyerek számára is egy minta arra vonatkozóan, hogy hogyan illesszük be önmagunkat, hogyan gondoskodjunk önmagunkról, és jó, hogyha ebben látja a gyerek azt, hogy nem egy teljes önfeladással van az édesanyja, hanem igenis fontos az, hogy ő is hogy érzi magát, és hogy van, és ami neki fontos, azt is be tudja iktatni a mindennapokba.
3: Újra megtalálhatjuk a nőiességünket, és hát újra megtalálhatjuk azt a társadalmat, amit annak idején a gyerekszobáért elhagytunk. Beszéljünk most egy kicsit a szülés utáni anyaságról, tehát mi van akkor, amikor vissza kell térnünk a társadalomba, vissza kell térnünk a munkahelyünkre, hogy áll ez a lelkiismeret furdalásos kérdés, az önzőség kérdés, és hát akkor még egy plusz, amit már említettél ugye korábban, hogy ott van a háztartás, ott van a család, ott van a koordináció, és még akkor ott van a karrier, és hát a munkahelynél is azért ott vannak az elvárások. Hogyan tudunk jól visszailleszkedni a rendszerbe?
4: Igen, ez sok esetben nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan találunk vissza ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sokfélék az anyák, nagyon sokféle szemlélettel lehet találkozni. Van, aki inkább előtérbe helyezi az anya szerepét, és annak él jobban. Van, aki jobban szeretne a karrierhez visszatérni, és azt építeni, vagy folytatni. És én azt gondolom, hogy ennek megfelelően lehet alakítani így az élethelyzetünket. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy legyen egy támogató családi hátterünk, akár a szemléletünket támogatva, akár anyagi szempontból, hiszen hogyha jelentősebben kiesünk ugye a munkavilágából, vagy kevesebb munkát tudunk csak vállalni, akkor ugye anyagilag leszünk egy kicsit lemaradva, tehát jó, hogyha ebben így a családunk így mellettünk, illetve a párunk mellettünk tud állni, és hát ideális, hogyha ez egy ilyen közös konszenzus és közös döntés, tehát érdemes erről esetleg már a gyerekvállalás elején beszélni, hogy hogyan lesz a jövőben a folytatás, vagy kinek mi az elképzelése a folytatással kapcsolatban. Tehát ez mindenképpen fontos, viszont azt azért szeretném kiemelni, hogy a munkavilágába visszatérni, bár nagyon nehéz dolog, de azért itt a kisgyerekes időszakban azért felszedünk olyan skilleket, amiket aztán így előnyünkre tudunk fordítani, és picivel jobb, egy picivel több lesz az, aki visszatér a munkába, mint aki elment szülni. Úgyhogy vannak olyan momentumai ennek, amit így felszedünk magunkra, és akkor azzal is többek vagyunk, amikor visszatérünk. És hát a lelkiismeret furdalás kérdés az egy másik irány, hiszen otthon is szeretnénk maradni, a gyerekünkről is szeretnénk gondoskodni, de szeretnénk saját magunknak is egy anyagi biztonságot, illetve egy karriert építeni, folytatni. Én azt gondolom, hogy ebben jó, hogyha így a legbelsőbb megérzésünkre hallgatunk, és nem a külvilágra, mert az lesz igazából a leginkább hiteles, hogyha a belső hangot követjük, amit így valójában szeretnénk, nem pedig a környezetünknek szeretnénk ebben megfelelni. És hogyha ez sikerül, akkor sokkal kiegyensúlyozottabban tudjuk majd koordinálni a mindennapokat.
3: Ugye leginkább most az anyaságról beszélünk, illetve az anyákról beszélünk, de te is említetted, hogy fontos lehet egy támogató közeg, úgyhogy beszéljünk egy picit az apákról is, hogy hogyan tudják ők támogatni az anyákat, hogyan tudnak jelen lenni, akár már a babavárás időszakától kezdve a gyermekágyas szakaszon át, és utána hogyan tudják segíteni az anyát a munkába való visszatérésre, mert ez is egy fontos tényező tud lenni.
4: Igen, abszolút, és sok esetben háttérbe szorulnak az apukák ebből a szempontból, illetve hát ugye a várandóság szülés időszak az különösen egy ilyen időszak, amikor ők így kiszorulnak ebből a körből, vagy úgy érezhetik, hogy kiszorulnak, pedig valójában nekik is nagy szerepük van ebben az egész folyamatban. Itt leginkább azt emelném ki, hogy jó, hogyha ismerjük a párunkat, és az ő igényeit, szükségleteit így fejben tartjuk, és ehhez próbálunk igazodni apaként, és emellett szerintem nagyon fontos, hogy sokat tudjunk problémákról és a nehézségekről is beszélni, mindenféle ítélkezés vagy támadás nélkül, mert az fog tudni majd igazán így megoldásra vezetni bármilyen elakadásban, mert hogy abból azért van bőven akadályból ebben az időszakban, és jó, hogyha ezekről így őszintén és nyíltan lehet beszélni otthon, és aztán ezek mentén pedig megoldásokat keresni és találni.
3: Sok témát érintettünk, szerintem mindenki ki tudja csipegetni magának azt, amit leginkább közel érez magához vagy a családjához, úgyhogy zárásképpen mi lenne az üzeneted így anyák napja kapcsán, mit kellene megfontolnunk, milyen gondolatmorzsát kellene morzsolgatnunk, vagy magunkkal vinnünk ennek a napnak az apropóján.
4: Én boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, szeretném megüzenni nekik, hogy mindannyian hősök azért, amit végig csinálnak, és azt szeretném még
3: vinnünk ennek a napnak az apropóján.
4: Én boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, szeretném megüzenni nekik, hogy mindannyian hősök azért, amit végig csinálnak, és azt szeretném még így otthagyni nekik üzenetként, hogy

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Szirányi Kata blogja mostanában talált meg a Facebookon. Egy reggel feldobta a rendszer a gumicserével kapcsolatos bejegyzését, ami nagyon ismerősen csengett. Felrém lett bennem ugyanis az a délután, amikor először hárult rám ez a feladat. Nekem szerencsém van. Van egy csodálatos apukám, aki minden egyes alkalommal jelzi, hogy szezonváltás van, és be is pakolja a kerekeket az autómba. Majd hazaérve kipakolja azokat. De a műveletet mégis nekem kell végrehajtani. Azt a műveletet, ami eddig a gyermekem apja feladata volt. Egy válás után ugyanis minden feladat az anyára hárul. Nincs férfi és női munka, nincs munka megosztás, csak feladatok vannak, amiket meg kell oldani. Akkor is, ha rossz napom van, akkor is, ha nincs hozzá kedvem, akkor is, ha a gyerek nyaggat, hogy palacsintát akar, pedig tudom, hogy elfelejtettem tojást venni. Hiszem, hogy egy idő után letisztul a kép és beáll a rendszer. De azt nem tudom, hogy a zuhany alatt elsírt napi gondok

0: egyedüllét mardosó karja és a kilátástalanság tengere vajon elfogynak-e valaha? Azt viszont tudom, hogy a gyermekeink tekintete, nevetése, ölelése mindenért kárpótol bennünket, mert bizony mindenre képesek vagyunk, a gyermekeinkért és egy idő után önmagunkért. Szirányi Katával beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Szirányi Kata, az egy Single Mom eszmefuttatásai blog vezetője. Szia Kata, köszöntelek az éterben.
4: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat én is.
3: Anyák napja hétvégéjén beszélgetünk, úgyhogy leginkább az anyaság lesz a mostani interjúnk fókuszában. Első körben arra kérnélek, hogy mutasd be a mi hallgatóinknak az egy Single Mom eszmefuttatásait. Honnan jött az ötlet, honnan indultál, hová tartasz, avasd be minket egy picit a kulisszák mögé.
4: Igyekszem rövid lenni, bár elég hosszúra nyúlik vissza a történet. Nagyjából 3 évvel ezelőtt 3 barátommal létrehoztunk egy egyedülálló szülőket segítő Facebook csoportot. Ebben a csoportban nagyon jó társaság gyűlt össze, és nagyon sok programot szervezünk, akár csak egy bográcsozás, vagy közös kirándulás, de tényleg komoly barátságok szövődtek itt az elmúlt évek során, és én ebből egy picit szerettem volna tovább lépni, ezért létrehoztam egy eseménysorozatot, aminek az a neve, hogy Parent Up eseménysorozat. Ennek az a lényege, hogy minden alkalommal szakértő vendéget hívok meg. Vannak szakértőink között ügyvédek, gyermek, illetve felnőtt pszichológus, pénzügyi tanácsadó, vállási mediátor, tehát próbálok minél szélesebb körben gyűjteni szakértőket ez az eseményhez. Ők tartanak egy előadást, körülbelül ilyen 1 órás, és utána egy állófogadás szerű veszi kezdetét, ahol kicsit kötetlenebbül lehet beszélgetni. És az az igazság, hogy én ezt az eseménysorozatot nagyon nehezen tudom a köztudatba bevinni, mert egyszerűen a Facebook csoportok nem engednek reklámozni, és innen született az ötlet, hogy akkor létrehozom egy Single Mom eszmefuttatásai blogomat, ahol írok a saját életemről, tulajdonképpen az apró cseprő dolgainkról, az egyedülálló anyaság akár nehézségeiről, és ezen az oldalon keresztül a parentappot is be tudom vinni a köztudatba. Tehát igazából ez egy ilyen árukapcsolásszerű tulajdonképpen.
3: Milyen visszajelzések érkeztek hozzád az elmúlt időszakban az oldalt illetően?
4: Döbbenetes, de körülbelül naponta 5-6 üzenetet kapok a Single Mom oldalamra. Vegyesen férfiak, nők, tehát mind édesanyák, édesapák, és mindenki azt írja, hogy többek között azt írják, hogy nem tudják, hogy került az oldalam a szemük elé, egyszer csak a Facebook feldobta, de hogy nagyon-nagyon tetszik nekik, ahogyan írok, amikről írok, tudnak vele azonosulni. Tök jó, hogy fölmerem vállalni adott esetben a nehézségeket, és hogy merek róla beszélni, mert úgy érzik, hogy végre nincsenek egyedül a saját élethelyzetükkel, szóval, hogy szerintem ez így nagy segítség nekik, hogy látják azt, hogy nem csak ők vannak ebben a cipőben, hanem mások is. Pozitív a visszajelzés mindenképp.
3: Nagy segítség neki. Nagy segítség mondjuk a Parent Up előadás sorozatnak. De mi van veled? Mit jelent számodra az írás? Hogyan csapódik ez le a kis lelkedben?
4: Hát én megmondom őszintén, hogy nekem ez egyébként egy ilyen terápiás folyamat is tulajdonképpen, hogy adott esetben mondjuk én nem tudok elmenni pszichológushoz, de van egy élethelyzet, ami nyomaszt, szorongat, és akkor egyszer csak így jön egy löket, és azt mondom, hogy ezt le kell írnom. És akkor, ha én ezt leírom, akkor azt miért ne osztatnám meg másokkal. Hát, hogyha valaki magára ismer, akár csak egy mondatban is, meg megmondom őszintén, hogyha kapok kommentet, egy-két kedves szót, akkor nyilván az engem is egy kicsit feltuningol, meg helyére teszi a lelki világomat. Tehát nyilván ez oda-vissza, tehát ez egy kicsit ilyen öncélú dolog is, hogy ezt az oldalt létrehoztam. Én nagyon szeretek írni, nekem ez egy jó gyógyító folyamat tulajdonképpen, hogy ezekről írhatok.
3: Minden nő elképzeli valamilyen szinten az anyaságot, elképzeli majd, hogy mi lesz, ha majd ő egyszer anya lesz, vagy nem, de ugye ez egy másik történet. Neked milyen volt ez az anyaképed annak idején, és hogyan alakult át ez az elmúlt időszakban, ha átalakult?
4: Hát ez nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén. Amíg nem voltak gyerekeim, én addig úgy voltam vele, nem volt nekem sosem ilyen őrült nagy vágyam, hogy minden áron anya legyek. Tehát én nem akartam ezért mindent elkövetni. Úgy voltam vele, hogyha az élet úgy hozza és lesz, akkor örülök és boldog leszek, ha meg nem, akkor meg attól is boldog leszek, úgyhogy ahhoz képest most meg van 3 gyerekem, és nagyon-nagyon belecsöppentem a sűrűjébe azáltal, ugye, hogy egyedül vagyok velük. Imádom a gyerekeimet, nagyon szeretem őket, ugyanakkor nagyon nehéz is, tehát azt gondolom, hogy erre valami, nem tudom, előkészítő, felkészítő tanfolyam, sokkal többet kéne beszélni arról, hogy az anyaság milyen, és nem csak a szép oldaláról kéne beszélni szerintem, hanem igenis a nehézségeiről is, mert az anya az folyamatosan fejlődik, ezt nem lehet megtanulni egyszer, és akkor utána életed végéig a tanultak szerint csinálni, hanem folyamatosan tanulod az anyaságot. De akkor is azt gondolom, hogyha erről többet beszélnénk, akár a nehézségeiről, akkor sokkal felkészültebb lehetne rá mindenki véleményem szerint. Én azért sokszor nehezen élem meg, de megmondom őszintén, biztos amiatt, ugye, hogy egyedül vagyok. Tehát, hogy minden olyan teher, ami más családokban osztódik, mert van egy anya meg egy apa, ott én mindenre egyedül vagyok, és nekem ez sokszor nehéz, és sokszor úgy érzem, hogy kevés vagyok a feladathoz, hogy megoldjam. Aztán nyilván mindig valahogy megoldom, de valószínűleg emiatt elég sajátos megoldó kulcsaim vannak, úgyhogy én csak bízom benne, hogy a gyerekeim ettől függetlenül boldogok, meg jó gyerekkoruk van, és úgy nőnek föl, hogy minden rendben van velük.
3: Sok-sok anyával és apával beszélgetsz. Ez a legnagyobb gond egyébként így az egyszülős modelleknél, hogy egyedül érzik magukat a szülők, és egyedül kell kvázi mindent megoldaniuk?
4: Én szerintem egyébként igen. Meg ami nehézség, hogy aki nincs ebben a cipőben, az csak bólogat, hogy igen, értem, de valójában nem értik. Szerintem egy egyedülálló szülősége tényleg csak azért, hogy ez milyen nehézségekkel jár, aki ebben tényleg benne van. És sokszor ez a nehéz, hogy hiába vannak az embernek barátai, akiknek el lehet mondani, hogy fú, most ez a nehéz, meg most ettől érzem magam kicsit rosszabbul. Bólogat, együtt érez, de valós megoldást nem fog tudni mondani. Úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb része az egyedülálló szülőségnek. A másik meg ugye a logisztika például, hogy nekem ugye itt a 3 gyerek, mindegyiknek van valamilyen külön foglalkozás, és összehozni azt, hogy melyik mikor hogy jut el A-ból B-be, mert nyilván egyedül közlekedniük még nem tudnak, mert kicsit. És a napi logisztika, hogy mikor, hányra megyek, kiért megyek, amíg az egyiket elviszem, hol van a másik kettő, és így tovább, és így tovább. Szóval most már van benne rutinom, de azért az eleje az nagyon nehéz volt.
3: Hogyan sikerült töltődni? Mi az, ami ki tud rángatni egy-egy nehezebb életszakaszból?
4: Megmondom őszintén, hogy nekem az egyedül töltött idő. Tehát amikor az van, hogy esetleg a nagyszülőknél lehetnek a gyerekek, vagy ugye az apukájukkal vannak a gyerekek, akkor nekem azért van egy nagyjából 2,5 nap egyedül. Ugye péntek délutántól vasárnap késő délutánig, és akkor na, ott ami a csövön kifér, akkor jövök, megyek, egyik program éri a másikat, barátnőkkel találkozom, akár moziba megyek, kirándulni megyek, van olyan, amikor csak egyedül megyek el, múltkor például egyedül voltam Visegrádon, zseniális volt. Szóval engem ezek töltött. Föl. Az kevésbé, hogy akkor otthon ülök a kertbe és élvezem a csöndet. Én szeretek jönni-menni, úgyhogy nekem ez az, ami visszaadja az energiáimat.
3: Nagyon jó, hogy felhoztad ezt az egyedül fogalmat, mert sokan nem tudnak egyedül lenni, és amikor olyan szituációba kerülnek, hogy ez az egyedül ott van, ott ül a vállukon, és ott van minden egyes alkalommal, akkor nagyon nehéz mit kezdeni vele. Hogyan tanultál meg egyedül lenni? Vagy meg kell ezt tanulnunk?
4: Szerintem igen. Van, aki képes arra, hogy fogja magát és elindul a nagyvilágba bármerre, és van, aki nem annyira. Én nekem ezt egy picit tanulni kell. Hát rájöttem arra, hogy ha folyton arra várok, hogy legyen társaságom, akkor elmegy fölöttem az élet úgy, hogy otthon ülök és várok. És akkor azt mondtam, hogy nehogy már, most van szabadidőm, most süt a nap, most van jó idő, egyébként most van kedvem menni, és akkor hova mennék szívesen. És például így jött ugye Visegrád, és elmentem, fölmentem a várba, és ültem ott egy padon, körülbelül 1/2 órán keresztül, és semmit nem csináltam, csak ültem, néztem az embereket, meg gondolkoztam, egyszerűen csak voltam, élveztem a pillanatot, és azt kell mondjam, hogy tök jó volt, mert nem kellett másért felelnem, nem kellett mással egyezkednem, hogy te, én még ülnék 5 percet, én mennék már tovább, hanem tényleg azt csináltam, ami nekem jó, arra mentem, amerre a lábam vitt. Úgyhogy szerintem tanulni kell, de érdemes, én azt gondolom, mert nagyon feltöltő tud lenni.
3: Az egyedüllétet is tanulni kell, és anyaként talán egy kicsit az önzőséget is tanulni kell, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom azért, mert én egyedül, a gyerekeim nélkül akarok bármit, akármit csinálni.
4: Igen, majd esetleg, hogyha van kedved, akkor pörgess vissza a Singlemom oldalamat, nem is olyan régen született egy posztom pont arról, hogy az elején, amikor ugye szétmentünk a férjemmel, akkor mindig, hogyha elvitte a gyerekeket, akkor én gőzerővel nekiálltam takarítani, függöny mosni, kiforgattam a házat a négy sarkából, és mire visszajöttek a gyerekek, olyan voltam, mint egy frámosórony, hullafáradt voltam, semmit nem pihentem, mert azt gondoltam, hogy akkor nekem ez a feladatom, hogy mindent, ami elmaradásom van hétközben, akkor azt olyan akkor kell bepótolni, és aztán sokadik ilyen alkalom után, amikor már tényleg hullafáradt voltam, és csak feszültebb voltam, mielőtt a gyerekeim elmentek, akkor ott húztam egy határt, és azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy muszáj magamat visszatölteni, meg muszáj nem csak anyának lennem, meg nem csak kiszolgáló személyzetnek lennem, hanem amikor van lehetőségem, akkor élni azzal, hogy én is egy nő vagyok, én is egy ember vagyok, és akkor olyankor egy picit kikapcsolni az anyaüzemmódot. Mert az 0-24-be pörög, amikor veled vannak a gyerek. Mert te felelsz, igazuk bármi van éjszaka is, nappal is, de amikor nincsenek veled, akkor viszont csak magadért felelsz, és akkor muszáj töltődni.
3: Azt mondtad te is, hogy folyamatosan tanuljuk ezt az anyasság dolgot, de ha így végig tekintünk azon az időszakon, amikor már a gyerekeink velünk vannak, látjuk azt a folyamatot, amin átmentünk, látjuk azt a fejlődési görbét, amit megjártunk. Hogy áll most az anyasságod? Mit adott hozzá az anyasságod a te személyiségedhez, hogy látod most magad anyaként?
4: Kitartóbb lettem, sokkal jobban ki tudok állni magamért, a gyerekeim miatt. Tehát ugye első körben az volt a fontos, hogy a gyerekeimért tudjak kiállni, de ezáltal megtanultam azt is, hogy magamért is igenis tudni kell kiállni. Tehát ugye én nekem kell tanítani a gyerekeket alapvetően, de nagyon sokat tanulok én is tőlük. Az első gyereknél ugye az ember még nagyon tankönyv szerint csinálja, és nagyon meg akar felelni, és nagyon tökéletesen, és mit tudom én, és aztán ahogy jönnek tovább sorban a gyerekek, úgy lazul le, és jön rá arra, hogyha nem vasalom minden alkalommal a ruhát, attól még a gyerek felnő, és nem lesz semmi baja, és így tovább. Tehát, hogy egy kicsit le is lazul az ember azért szerintem az évek alatt, hogy ha lehet ezt mondani.
3: Az Egyszülős Központ minden évben kioszt díjakat, és a 2026-os évben a páratlan szülői díj külön díjazottja te lettél. Ez már talán nem titok, hiszen olvastam az oldaladon. Mit jelent számodra ez a díj?
4: Óriási nagy elismerés. Sokszor akarok belehalni az életembe, mert nem könnyű. És ezek szerint valamit akkor mégis jól csinálok, hogyha erre érdemes tartottak. Milyen fura az élet, nem? Hogy amiben én azt érzem, hogy belehalok, mert annyira nehéz, mert nyilván nem mindig érzem így, ez is ilyen hullámzó. De van, amikor úgy érzem, hogy túl sokat kaptam terhet a vállamra, és nem bírom el. És akkor ezek után kapok egy ilyen díjat, és az tök nagy elismerés.
3: A díjhoz nagyon-nagyon gratulálok, és szerintem köszönöm. Belőled azért sok-sok anyuka, nem csupán az egyedülálló anyukák, azért erőt meríthetnek. Ugye anyák napja hétvégén beszélgetünk, ez egy nagyon-nagyon intim ünnep. Szerinted miről kellene igazán szólnia ennek az ünnepnek?
4: Én egy anyák napját úgy képzelnék el, ami olyan tényleg olyan ideális számomra, hogy együtt a gyerekeimmel nyilván, és akár én együtt a gyerekeimmel a saját anyukámmal. Mert ugye nekem is van anyukám, akit szintén ünnepünk, amíg csak lehet. Az volna az ideális, hogyha anyák napján nem kéne mosogatni, nem kéne főzni, hanem az tényleg arról szól, hogy együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, programozunk, eszünk, iszunk, szeretjük egymást. Nem akarom túl misztifikálni, tehát nem akarok ilyen nagyon hangzatos dolgokat mondani, de szerintem csak erről kéne szólni a szintlán, hogy akkor tényleg úgy megbecsülni azt, hogy nekünk is vannak anyukáink, mi is azok vagyunk, és együtt szeretetben együtt lenni.
3: Akkor ilyen anyák napját kíván. Neked, és a díjhoz még egyszer nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész
4: tanulében. Köszönöm.
3: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szirányi Kata, az egy Single Mom eszmefuttatásai blog szerzője volt. Köszönjük!

0: Adásunk záró akkordja ezúttal is egy könyv, egy édesanyától anyák napjára. Illi Noémi érkezik.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illi Noémi, a Dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár szakmai vezetője. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatók.
0: Anyák napja hétvégén beszélgetünk, úgyhogy ennek fényében hoztál nekünk valami szuper könyvet.
3: Méghozzá egy új könyvet választottam, Nathan Angeli Nóra és Formanek Zsuzsanna könyvét, a Születésmesét, amit Szujovszki Sarolta illusztrált, és Dr. Hatházi Éva pszichológus családterapeuta ajánlja. A születés és a szülés élményünk egész életünkre hatást gyakorol, és messze menően befolyásolja a gyermeknek az anyához, apához, az anyának, apának, a gyermekéhez való kapcsolódását és minőségét, mélységét. A születésről tabuk nélkül mégis igazán meseszerűen beszél kisgyermekeknek ez a kötet. Ez egy ritka dolog, hogy ilyen született egyáltalán ilyen kötet. Mostanában nem nagyon jelentek meg ehhez hasonlók, és a képek, az illusztrációk is segítik a szülőket, hogy belevágjanak ebbe, hogy tulajdonképpen egy közös kalandban megismerjék a gyerekek a saját születésüknek a történetét.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is anyák napjára akár kikölcsönözni a Halász Boldizsár Városi Könyvtárból. Noémi, programokat illetően hoztál nekünk valami újdonságot?
3: Most egyelőre csönd van a programok területén, de hát ami késik, nem múlik. Ilyenkor egy kicsit vissza szoktunk vonulni, de lehet még bármi május folyamán is, vagy lehet, hogy június elején. Mindig történnek csodák, akkor mindenképpen be fogunk számolni róla.
0: Várjuk a csodákat itt az Otthon hangján, és mindezek mellett pedig csodás hétvégét kívánunk neked. Köszi, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték, és köszönöm vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat. Boldog anyák napját mindenkinek. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
6: Itt a reklám.
5: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News,
10: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizet pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőr érzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
6: Lelátó extra!
11: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lajos Mizsén ünnepélyes pályaavatóval indult a Poyák Imre sportcsarnokban a Mizse KC Csikor Racinges Orosház MB2-es kézilabda mérkőzés. Jobban kezdett a vendég Orosháza, de a Mizse KC sem hagyta magát, alig negyed óra elteltével 8-8 volt az állás. A fordulópontot az első félidőben 12-12-es állást követően a három vendéggól jelentette, melynek köszönhetően ellépett a Lajos Mizsék ellenfele, és 13-17-re vezetett a félidőben. Második játékrészt igyekezett nagy ellennel kezdeni a vendéglátó, becsülettel küzdött is, de az Orosháza nem engedte közelebb ellenfelét, majd a végére fokozatosan növelte a különbséget, és végül 25-36-ra nyert, belerondítva ezzel a hazai ünneplésbe. Az első félidő 24. percig felvettük a ritmust ellenfelükkel, de utána sajnos tömegben és rutinban kijött a különbség. Az Orosháza nagyon szépen építkezik évről évre, mi most kezdtük el. Gratulálok ellenfelünknek, mi hajtunk tovább a becsület pontért, illetve pontokért. Köszönjük polgármester úrnak, nézőknek a szurkolást, értékelt Hollós Máté, a Mizse KT vezetőedzője a baum.hu oldalon. A Lajos Mizsei csapat május 10-én vasárnap javíthat újabb hazai meccsen, amikor az új kígyóst fogadják 18 órakor a Felsőházban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
12: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
10: Rádió Dabas, az otthon hangja.
11: 2026. május 6-án, szerda reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Ezt az első órát is együtt töltjük a mai napon, méghozzá közlekedési hírekkel, valamint a világnapokkal érkezem ebben az órában.
10: Az ország szívében.
12: Együtt a legjobbakkal.
10: Rádió Dabas.
12: Az otthon hangja. Tiktak, ébren vagy?
10: Rádió Dabas. Az otthon

A folytatásban a mai napra érvényes közlekedési infókat mondom nektek, így 4/7 magasságában. Az M4-es autóton új terelést építettek ki pihenőhelyépítési munkák miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között, az ellenkező irányba pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták ehhez. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és fontos info, hogy Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Aztán az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maros-Leele térségében a 26-os és a 24-es kilométer között felújítják a burkolatot, a külső sávot ehhez lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület vagy félpályás lezárás van érvénybe. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkület és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Aztán megyünk is tovább, még hozzá a 405-ös főútra, itt az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Őrkény és Táborfalva között pedig gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkavégzők.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: TikTok, ébren vagy?
11: Rádió Dabas, az otthon hangja.

2026. május 6-a van, a Fridák és az Ivettek ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak, de hát nem csak névnaposokat, illetve születésnaposokat köszöntünk a mai napon, hanem azért érdekes világnapok is vannak, illetve emléknapok. A mai naphoz kapcsolódóan ma van például a nemzetközi Egyél, amit akarsz nap. Ez a nap a test pozitivitásról, illetve az önszeretetről szól. Arra ösztönözze mindenkit, hogy legalább egy napig ne aggódjon a súlya miatt és élvezze az élet ízeit. Aztán szintén ma van a Magyar Sport napja. Magyarországon ezen a napon ünnepeljük a hazai sportélet, illetve a sportolókat, a Magyar Atlétikai Szövetség 1875-ös első szabadtéri versenyének emlékére. És szintén ma van a felelős állattartás napja. Hazánkban ezen a napon különösen fontos felhívni a figyelmet a háziállatokkal való etikus, illetve gondos bánásmódra.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
2: Ez reklám volt.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek 2026. május 6-án, szerdán reggel. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Isten éltesse az Ivetteket és a Fridákat, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, de természetesen a reggel folyamán szótejtünk majd a szülinaposokról és a kóbornépdaposokról is. Aki már úton van, most figyeljen, ugyanis van pár friss hírem. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és Mogyoród térségében is a bevezető szakaszon araszolgatásra kell számítani. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytarcsa térségében is torlódnak már a járművek. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha pedig gyalogosan indult útnak, akkor 13 fokra kell számítani, és ez az érték majd a 24-esig emelkedik. Egyébként így átnézve a hét időjárási viszonyait, a hétvégén egészen jó 26-27 fokot mérhetünk majd, holnap kicsit lecsökken a hőmérséklet, de egyelőre ezzel nem foglalkozunk, hiszen 7 óra múlt 1 perccel érkezzenek a legfrissebb hírek. Jó reggel!
4: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
5: Novel,
2: Noticias,
5: Novinky,
2: News.
5: Magyarul és érthetően
2: hírek.
4: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: 7 óra után vagyunk 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brügi vagyok, és ez már a TikTok, itt az otthon hangján 2026. május 6-án, szerdán reggel. A kreativitás és az önkifejezés kap hangsúlyt ezen a szerdán a mérlegnél, és a Plutó retrográdja különösen erősen hat ma a Skorpióra. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, nem sokára kiderül, addig is énekeljen Bruno Mars, no meg a halott fejem.
5: A 70-es,
7: a 80-as,
5: a 90-es évek

0: szárnya.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
1: Tiktak,
2: minden hétköznap. Reklám.
3: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Péflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
4: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja pontosan 4:80. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. Egy fontos hír, a 32-es főúton Szolnok térségében egy személyautó fának hajtott a 69-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben, ha arrafelé jártok, erre figyeljetek. Ezen kívül sokan haladnak már most az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi hasonlót tapasztaltok, akkor a 29-56-2-5-6-2-t tudjátok hívni, és ezáltal segítetek azoknak is, akik úton vannak. Cyndi Lauperrel folytatjuk, no meg Robbie Williams-szel és a horoszkóppal.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: A szerdai nap erős belső felismeréseket hozhat akos számára, különösen a baráti kapcsolatok és a közösségi szerepek terén. Most különösen fontos lesz a Bika számára a stabilitás és az értékek tisztázása. A Plutó retrográd időszaka elindít benned egy mélyebb vizsgálatot a karriereddel és a hosszú távú céljaiddal kapcsolatosan. A mai nap szellemi fordulatot hozhat az ikreknél, és olyan felismerésekhez vezethet, amelyek teljesen átírják a jövőről alkotott képedet. A szerdai energiák mély érzelmi folyamatokat indítanak el a rákban. A mai nap felszínre hozhat régi család mintákat, vagy olyan örökségeket, amelyek eddig láthatatlanul befolyásolták a döntéseidet. Az oroszlán kapcsolatai kerülnek fókuszba a mai napon. Ma rámutat arra az idő, hogy hogyan alakult ki az egyensúlytalanság az együttműködésekben, vagy a párkapcsolatban. A mai nap kiváló alkalom a szűznek arra, hogy rendet tegyen a mindennapjaiban. A kreativitás és az önkifejezés kap hangsúlyt ezen a szerdán a mérlegnél. A Plutó retrográdja arra hív, hogy őszintén vállalt fel saját gondolataidat és érzéseidet. A Plutó retrográdja különösen erősen hat a Skorpióra, hiszen uralkodó bolygója kezdi meg hátráló mozgását. A családi ügyek, az otthon és a gyökerek kerülnek előtérbe. A kommunikáció és a gondolkodásmód kerülhet fókuszba. A mai nap során ráébredhetsz, hogy bizonyos véleményeket vagy nézőpontokat automatikusan átvettél a környezetedből. A pénzügyek és az önértékelés témája válik hangsúlyosan ezen a napon a Baknál. A Plutó retrográdja arra emlékeztet, hogy átgondold, milyen értékek mentén hozol döntéseket. Kedves vízöntő, a Plutó a saját jegyedben kezdi meg retrográd mozgását, ezért különösen erősen érezheted a változások energiáját. A mai nap csendesebb lehet a halaknál, mégis rendkívül mély felismeréseket hozhat. Régi emlékek, lezáratlan érzések vagy családi történetek kerülhetnek a felszínre.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Willserker.
1: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 3 perc múlva 7:30, a reklámot követően Moldován Ági hozza a vételkörzet legfrissebb híreit, aztán pedig itt lesz Pál Tamás és a Queen. Mindezek mellett jó, ha tudjátok, hogy sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé, illetve erős a forgalom az M3-as autópályán ugyancsak a főváros felé, Bagi és Mogyoró térségében és a bevezető szakaszon. Arra szolgatásra kell számítani. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagy Tarcsa térségében is torlódnak már a járművek, szóval vezessetek óvatosan és menet közben is hangoljatok ránk.
1: Rádió Havas. Never give up, it's such a wonderful life. 93.4.

0: Bas.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
4: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
10: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
11: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Újra üzemszerűen működik a szennyvízhálózat Újhartyánban. Elkezdődött a sportpálya felújítás Bugyin. Délután halvány remény látszik a csapadékra.
14: Hírmondó.
15: Rólunk szól.
14: Régiónk hírei.
15: Első kézből.
14: Első kézből.
13: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, május 6-án szerdán reggel 7:30, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Újra üzemszerűen működik a szennyvízhálózat Újhartyánban. A vákumtartály meghibásodása miatt december közepe óta a szennyvízelvezetés ideiglenes megoldással, szippantós autók bevonásával zajlott. A helyzet hosszabb ideig elhúzódott, és visszatérő fennakadások nehezítették a mindennapokat. Jelenleg az aknák tisztítása és a hálózat teljes átvizsgálása zajlik. Ezt követően a rendszer folyamatos tisztítása történik, mert a fennakadások jelentős részét idegen tárgyak okozzák, amelyek a szelepeknél akadást idéznek elő. Surman Csaba polgármester volt a vendégünk.
16: A rövid polgármesterségemnek az eddigi legnagyobb kihívása ez a szennyvízrendszer, illetve az ezzel kapcsolatos helyzet. Ugye összeomlott Újhartyánon a szennyvízrendszer. Ugye még a karácsony előtt történt ez, és akkor azt gondoltuk a egyeztetve a Dakővel, hogy az január végére fog rendeződni ez a helyzet. Sajnos az a cég, aki megbízott a Daköv Kft., hogy a január első napjaitól már kezdje meg a gyártást, az visszamondta ezt a lehetőséget, és ezért a Dakövnek ugye új céget kellett keresnie. Három cég is ugye volt kint a helyszínen, és megtekintették, adtak rá árjátot. Ez egy elhúzta az időt, ez a folyamat. Nagyon remélem, hogy helyreáll a Újhartyán szennyvíz elszállítási rendszere.
13: Elkészül a Deák Ferenc utca aszfaltozása nyár végéig Gyálon. Ez egy nagy teherbírású út, zajlik rajta tömegközlekedés is. Jövőre az Erdősor utcára kerül sor, amely szintén nagy forgalmat bonyolít. A posta parkolója megújul és kiegészül egy új közösségi épülettel és hozzátartozó térrel. Ezt a helyi néptánc együttes kapja meg, mert kinőtték a közösségi ház lehetőségeit. A sportcsarnok, az iskolák tornatermei teli vannak, így nincs próba lehetőségük, valamint a fellépő ruháik sem férnek el. Pápai Mihály polgármestert hallják.
0: A top plusz pályázaton nyertünk 470 millió forintot tavaly. Ebből a tavalyi évben megépült a Becsési úttól Pest Imre határáig a Széchenyi-Pesti út, illetve ettől a csomóponttól az Ady Endre utca a Deák Ferenc utcáig. Maradt 107 millió forint pályáztatás után, és ezt a 107 millió forintot újra meg kellett pályázni, ezt megkaptuk, és most augusztus vége, szeptember elejére a Deák Ferenc utca is le lesz aszfaltozva, illetve nem le lesz aszfalt, föl lesz marva, és újra lesz aszfaltozva, aszfalt betonos buszmegállók lesznek kiépítve, mint ahogy a tavaly is ezt megcsináltuk ezen az utakon. Ez azért fontos, mert ezen a tömegközlekedésünk megy, tehát a buszjáratok, illetve ez egy nagyobb teherbírási út, erre nagyon sok ilyen kiskert városi út csatlakozik, 150-200 méteren belül egyébként a városba mindenütt el lehet érni egy ilyen nagyobb teherviselés útat. Ugye ez elkezdődött már egy pár évvel ezelőtt ezeknek a felújítása, illetve a Körös út is felújult, megújult, és jövőre, ha minden igaz, akkor az már saját bücséből az Erdősor utca lesz felújítva, mert hiszen hát az is már vagy 25 éve talán nem kapott új burkolatot, az is eléggé hepehupás, és ahhoz, hogy a buszok rendesen tudjanak járni, ahhoz a szükséges, meg hát a lakosság is a jó útviszonyok között tudjon közlekedni. Ez az egyik. A parkoló, a posta parkolónál fel lesz újítva, illetve nem fel lesz újítva, hanem új parkoló lesz, és ott egy új közösségi tér fog létrejönni parkkal, illetve lesz egy ilyen közösségi tér épület, lesz benne egy 10x16 méteres próbaterem, jelmezraktár, szociális blokkok, meg ilyenek. Ugyanis van nekünk egy néptánc együttesünk, amely 8 év alatt igen nagy sikeret tett szert. Nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, Könczei Árpád koreográfussal dolgoznak, és elismert határon túl is ezek a gyerekek, hívják most már őket. Hát gyerekek igen, mert 12-13 éves gyerekek olyan felnőtt táncot nyomnak, nem is régen volt a gála műsor, hát mindenkinek leesett az áll a közösségi házon, de még a Csilláron is lógtak az emberek.
13: 2026. júliusától a mezőőri járulékfizetési kötelezettség a gyümölcsösökre és egyéb ültetvényekre is kiterjed majd Pilisen. Emellett a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet is változik. A jövőben a mezei őrszolgálat is kiszabhat helyszíni bírságot bizonyos szabályszegések esetén. A képviselő testület legutóbbi ülésén csökkentette a piacon személyautóval árusító gépjármű behajtási díját. A testület támogatja a pilisi szüreti bál megrendezését, a régi sportpályát díjmentesen biztosítják a szervezők számára, és elengedik a közel 146 ezer forintos használati díjat. Kedvezményes bérleti díjat kap a nyári néptánctábor is a Csernai Pál Művelődési Házban. Elfogadták továbbá a Pilisi Labdarúgó Klub 5 millió forintos önkormányzati támogatásának elszámolását, valamint döntöttek veszélyes, kiszáradt fák kivágásáról is. Megkezdődött a Kazinczy Ferenc általános iskola udvarán található aszfaltburkolatú pálya felújítása, amely során rekordtángumi burkolat kerül a felületre. A projekt keretében két sportpályát is felújítanak Bugyin. A közösségi sportpálya felújítási program célja meglévő külterületi közösségi sportpályák felújítása, bővítése és a felújítást bővítést követően rendelkezésre álló legalább 15x28 méteres vagy legalább 20x40 méteres sportpályák rekordtámborítással történő ellátása. A költségek 50%-át finanszírozzák, a másik felét az önkormányzatnak kell állnia. A Bocskai István Református Oktatási Központ beleznai tagintézményben 19.852.000, míg a Budi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 24.171.000 forint az elnyert támogatás. Mindkét pályán a rekordtámborítás mellett megoldják a vízzel vezetést, újjáépítik a rétegrendet. Mindkét beruházásnak augusztus 31-ig el kell készülnie. Elismerést kaptak a tűzoltók Flórián nap alkalmából. A Pestvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság április 29-én ünnepélyes állománygyűlésen emlékezett meg Szent Flórián, a tüzes mesterségek védőszentjének napjáról. Az ünnepségen az igazgatóság vezetői állománya és az elismerésben részesültek vettek részt. Branicki Márk tűzoltó dandártábornok, a Pestvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója a tűzoltóság napja alkalmából beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként jutalomban részesítette Fogl Ádám tűzoltó őrmestert, a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beosztott tűzoltóját. Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Csámpai Attila tűzoltó őrnagynak, a Pestvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjének.
14: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
15: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
14: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
15: www.radiodabas.hu-ra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Rádió Dobosan az otthon hangja 3:48 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Violet-szel folytatjuk, és nem sokára szállítom a legfrissebb országos híreket is, de mindezek előtt vannak friss híreim az utakról. Erős a reggeli forgalom már most Budapest felé, az M0-es autót keleti szektorán, az M2-es autóúton Dunakeszi térségétől, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan. Most pedig nyissuk ki a gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: A nap első felében még nagy részt fátyolfelhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből helyenként záporeső előfordulhat, késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sokfelé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Szerdán gyenge hideg fronti hatásra lehet számítani. Jelentős lehűlés ugyan nem várható, de főként a nap második felében gyakori panasz lehet a fejfájás, esetleg migrén, valamint az idegi feszültség és ingerlékenység. A front hatás az éjszakai pihenést is megzavarhatja, emellett az ízületi bántalmakkal élő fájdalmai is felerősödhetnek. Vigyázzatok magatokra!
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek.
3: Dabas, főút 67.
4: Ez reklám volt.
5: So we are in yes. I just wanna swim in you.
1: 93.4.
0: Rádió.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, egy perc múlva 8 óra van. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, és hát nagyon-nagyon drukkolunk azoknak, akik éppen a töri érettségére készülnek, vagy már ott ülnek a padokban és várják a feladatokat. Ma a sztereóban erről beszélgetünk, pontosabban a magyar, illetve a matematika érettségiről, úgyhogy érdemes velünk tartani 9 óra után is. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon. Erős a forgalom továbbra is az M3-as autópályán Budapest felé, Mog és Mogyoród térségében is a bevezető szakaszon. A rasszolgatásra kell számítani, de sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé. Erős a reggeli forgalom a szokásos útvonalakon is, így az M0-ason, az M2-esen, a 10-esen, a 11-esen, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan, és ha hasonló tapasztaltok, hívjátok a 29-562-562-t. Köszönjük!
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek!
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek, idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra után vagyunk, 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, mint az otthon hangján. Taylor Swift-tel indítjuk az órát, de jön vele majd Post Malone. Na meg megnézzük az újságukat is. Maradjatok velünk.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja 3 perc múlva, 8:45. Leonor Luisszal folytatjuk, no meg a lapozórával.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: A Kanári-szigetek felé tart a hantavírussal fertőzött hajó, erről ír a 444.hu. A spanyol egészségügyi minisztérium szerint a hatóságok jelenleg vizsgálják, mely utasokat kell sürgősen evakuálni a Zöldfoki-szigetekről, ahol a hajó kikötött. A fennmaradó utasok tovább utaznak a Kanári-szigetekre, ahová várhatóan 3-4 napon belül érkeznek meg. Ezután a legénységet és az utasokat megvizsgálják, megkapják a szükséges ellátást, majd meghegyezhetik a hazautazásukat. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán. Trump váratlan döntést hozott, ez a Világgazdaság cikke. Az amerikai elnök ideiglenesen felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet. Trump szerint közös megállapodás született. A Reuters cikke szerint az amerikai elnök vasárnap jelentette be a Project Freedom elindítását, amelynek célja az volt, hogy az amerikai haditengerészet biztonságosan kísérje át a kereskedelmi hajókat a stratégiai jelentőség hormuzi szoroson. Trump akkor humanitárius gesztusnak nevezte az akciót, mely szerinte a semleges országok ellátásának biztosítását szolgálja. Részletek és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dobos 93.4-en.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: All right, Dad, you ready?
3: Oda, oda. Sáré, da. Okay, ready.

0: Dabas. Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: 5 perc múlva 8:30 folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en. Szabályos lakásépítési boom van két magyar nagyvárosban, erről ír a Világgazdaság. Debrecenben épül a legtöbb lakás a megyei jogú városok közül. A tendencia 2026-ban is folytatódhat, mivel az otthon startprogram keretében 2000-nél is több új lakás épül a Civisvárosban. A második helyen Szeged végzett, ahol 864 lakást engedélyeztek. A helyi hírpolgárok szerint az erős összefüggés a helyi gazdaság ereje és az új lakásépítések száma között. Részletek is a teljes cikk a Világgazdaság oldalán. Új rekord a német vállalati csődök számában, ez már a Magyar Nemzet cikke. Egy ma közzétett elemzés szerint a németországi társas és társasági fizetésképtelenségek száma áprilisban meghaladta a márciusi rekordot. A következő hónapokban is nagyon magas fizetésképtelenségi adatokra lehet számítani. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
4: Egy perc múlva 8:30, tudom, még csak túl vagyunk a reggelén, de érdemes az ebédre gondolni, ebben segítek egy kicsit a menüajánlóval. Nézzük a Szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami tonkaleves tájföldről, aztán szecsuáni kacsamell falatok zöldséges pirított tésztával, párizsias csirkemell majonézes burgonya salátával, zöldségfasírt kakukkfűves sárgarépás burgonya pürével, spenótos olasz tészta lazac falatokkal, asszalt paradicsommal és sajttal, és a desszert csokoládé szuflé erdei gyümölcs raguval. A konyha mai kínálata balzsalikomos paradicsomleves tortellinivel, lazanya, rántott csirkecomfilé rizssel és friss salátával, dübári csirkemell dollárburgonyával és meggyel töltött kókuszgolyó a desszert. A Sári ABC kínálata zöld borsóleves, paradicsomos káposzta sertéssülttel, ínyenc, mustáros, rántott borda jázmin rizssel, borjú paprikás tojásos nokedlivel és barbecue sült oldal a kószló salátával és fokhagymás tört burgonyával. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Értéket közvetítünk.
9: Közérdekű információ.
10: Jó az álmodozás, és még jobb, ha közben segítünk is. Szeretettel meghívnak mindenkit egy különleges jótékonysági gála műsorra a Vöröskereszt világnapja alkalmából. Az időpont 2026. május 10. vasárnap 15 óra. Helyszín Sári Zarándokház és közösségi színtér. A fellépők Pelsőci Gergő, Molnár Katalin és Buncsák Zoltán. Jegyvásárlás a helyszínen. Részvételeddel te is hozzájárulhatsz a Vöröskereszt munkájához. És ha már Vöröskereszt, víradás lesz Dabason, május 7-én csütörtökön 11 és 18 óra között a Dabasi Művelődési Házban a Szent István utca 58-as szám alatt. Adj vért és ments meg 3 életet. További helyszínek és infók a viradás.hu oldalon vagy a Viradás appon.
8: A Rádió Dabas
9: közérdekű információit hallottad.

0: írtak. A második rész is két részből áll, és ami még újdonság volt az előző évekhez képest, hogy egy minimális szinten tényleg csak 2-3 pont erejéig, de bizonyítás is megjelent a feladatok között. Egy kicsi elméletet azért kellett tudni, illetve ezt a logikai utat a diákoknak szakmai nyelven meg is kellett tudni fogalmazni. Tehát ez volt, ami számomra egy kicsit újdonság volt, de a alapvető dolgokat kérdeznek, a mindennapi élettel kapcsolatos dolgokat kérdeznek, most tényleg konkrétumokat mondok, tehát az, hogy hány napból áll egy hónap, vagy éppen hogy jönnek a hónapok egymás után, illetve hogy számolják ki, hogy egy adott időszakban hány óra, hány perc volt, tehát ilyen egyszerű mindennapi élettel kapcsolatos fogalmakat kérdeznek. A bonyolultabb szövegértés után viszonylag könnyebb számítással el tudtak jutni a megoldáshoz. Én a matek középszintű érettségéről azt tudom nyilatkozni, hogy tényleg ez is egy nagyon korrekten összeállított dolgozat volt. Számomra még talán egy kicsit szórakoztató is, mert tényleg maga a szöveg és maga az adatok kigyűjtése, ez is érdekes lehet a diákok és a felnőttek számára is, akár ajánlom figyelmében mindenkinek, hogy ki lehet tölteni a középszintűt, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes és praktikus. Az emelt szintű érettségiről nem tudok nyilatkozni, annyit tudok, hogy beszéltem diákokkal, akik tegnap vizsgáztak. Ez egy órával tovább tart, mint a középszintű érettségi. Netto 4 órát írtak addig, amíg a középszintesek nettó 3 órát, és ez az a feladatsor, az emelt szintű feladatsor, amire már tényleg egy tanárnak is néha meg kell állni, és gondolkodni kell, és tényleg analizálni a dolgokat, hogy mihez tud nyúlni ahhoz, hogy ezeket kidolgozza. Nem tudok nyilatkozni róla, hiszen ma reggel 8-kor jelent meg, nem találtam tegnap délután semmilyen felületen az emelt szintű érettségit, ma reggel 8-kor, most egy órával ezelőtt nyomtattam ki a dolgozatot, és csak átszaladtam.
1: Milyen arányban vesznek részt egyébként itt Doboson az emelt szintű érettségiken? Erről tudunk valami számadatot mondani?
0: Hát előbb én mondanám a matematikát, mert nagyon büszkék vagyunk rá, tehát több mint a negyede a gimnázium tanulóinak emelt szinten érettségizett, úgy tudom 68-an érettségiztek középszinten, illetve 25-en emelt szinten. Ami még nagyobb büszkeségünk, hogy nagyon nagy létszámú volt az emelt szintű csoportunk, majdnem 30 főt közelítette, és 29-en voltak, és csak 4-en nem vizsgáznak emelt szinten, 25-en választották az emelt szintű matematika érettségit.
1: Konkrét célok is vannak ilyenkor, amihez kell az emelt szintű matek érettségi?
2: Hát, természetesen.
0: Most úgy.
2: Az egyetemi felvételi rendszer most már az egyetemek kezében van, olyan értelemben, hogy ők határozzák meg, hogy milyen emelt szintű érettségit hogyan számítanak be, és hát a matematika az egy Jolly Joker tantárgy, nagyon sok képzésben fontos az, hogy a tanulók mind a logikai képességeiket tekintve, mind akár a számolási képességeiket tekintve aztán hasznos tudással rendelkezzenek az egyetemi végzettséget tekintve. Ugye a humántudományok esetében talán éppen azért szerényebb a magyar emelt szintű érettségit választóknak a számaránya, mert a történelem a sokkal több egyetem számára egy kitüntetett tantárgy, több olyan képzés van, ahol az emelt szintű történelmet be tudják számítani, és jó százalékon számítják be, ezzel szemben a magyar kevesebb olyan képzésben látjuk beszámíthatónak, úgyhogy magyarban mindig kevesen mennek. Nem beszélve arról, hogy a magyar érettségi, emelt szintű érettségi egy nehéz érettségének számít, és óriási mennyiségű irodalom ismerete, elolvasása szükséges. Lássuk be, hogy ma már az emberek nem arról híresek, és nem azzal töltük az idejüket, hogy hosszú szövegeket olvassanak, már pedig irodalomból nagyon felkészülni másképp nem lehet, mint hogy az ember ezeket a kötelező irodalmi forrásokat és műveket elolvassa.
1: Van valamiféle tendencia, amit meg lehet figyelni így az elmúlt évek érettségítételeit illetően, ugye szó volt arról, hogy nagyon-nagyon olvasmányos volt a matematika feladatsor is, a magyar is feladta egy kicsit a leckét a diákoknak, tehát e felé haladunk, vagy mit láttok ezekben a feladatsorokban?
2: Hát én a magyarról ilyen nézőpontból nem tudok nyilatkozni, azt tudom mondani, hogy 2024-től tartalmilag változott ez az érettségi, előkerültek ismét olyan tartalmi elemek, amelyek

0: általános műveltség fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez egy kultúrharcos terep. Tehát most a kormányváltás, illetve a választási eredmények ismeretében várható az, hogy újabb viták gerjesztődnek az érettségi tartalma körül. Eleve ugye a NAT körül, a Nemzeti Alaptanterv tartalma körül, mind magyarból, mind történelemből éles viták vannak. Ezek részben ízlésbeli viták, részben politikai viták, szakmainak, hát nem tudom, hogyan nevezzük. Minden esetre az biztos, hogy jelen pillanatban az érettségének legalább három lába van, és annak az egyik fontos lába az a tartalmi, műveltségi követelményszint, amelyet visszahoztak. Én a magam részéről én ezt fontosnak tartom, de én egy konzervatív ember vagyok, nyilván más valaki erről máshogy gondolkodik. Az, hogy ez megmarad-e, ez meg a jövő zenéje.
1: Matematikából?
2: Hát, matematikából, hála Istennek, ilyen szempontból nem érinti a tananyagot, illetve a vizsgakövetelményt. Amit észrevettem én is, hogy 2024 óta a középszint tartalmilag maga az anyagrész csökkent, és más kompetenciákat, tényleg szövegértést, az alapvető készségeket ellenőrzi, a diákok alapvető kompetenciáit tartja számon. A emelt szint egy picikét nehezedett talán, ott is nagyobb volt a szövegértésnek a szempontja, a lényege. Annyit látok, hogy távolodik egy picikét a középszint és az emelt szint. A középszint viszonylag a tartalmilag könnyebb, az emelt szint az kicsit nehezebb, és mondom, más kompetenciákat, ami praktikus kompetenciák, valljuk be őszintén, tehát én úgy gondolom, hogy jó irányban haladt ez. Nem hiszem, hogy ilyen szinten változni fog a következő években ez a matematikából. Működik a dolog, és annyi, hogy a kedves kollégáknak meg hozzá kell szokni majd, hogy ilyen kompetenciákat kell figyelembe venni, ezek alapján kell majd javítani a dolgozatokat.
1: Lezajlott a magyar érettségi, lezajlott a matek írásbeli, zajlik a töri írásbeli. Mi lesz a menet, a hét további menete, és hát az elkövetkezendő időszak menete az érettségizőknek?
0: Hát a holnapi nap az angol nyelvi érettségivel folytatódik, aztán német lesz pénteken, és hát a jövő héten pedig az egyéb tantárgyak következnek. Rendszerint ezek nálunk már alacsonyabb tanulói létszámot érintő érettségi tantárgyak lesznek. Természettudományos tantárgyak, mint a földrajz, fizika, informatika, kémia, művészetek, énekzene, vizuális kultúra. És hát az írásbeli lezárulása után pedig jön egy felkészülési időszak a tanulók életében, és majd június utolsó tanítási hetében, a 15. héten megkezdődnek a szóbeli érettségig, amelyek egészen június legvégéig eltartanak, és akkor lesznek majd nálunk a bizonyítványosztások, illetve hát akkor fejeződik be ez a tavaszi vizsgidőszak a tanulók számára, és számunkra is a tanév majd úgy zárul, hogy az érettségi eredményeket majd kiértékeljük.
1: Mi is kiértékeljük majd itt az Otthon hangján, várunk benneteket vissza szeretettel. Köszönöm szépen, hogy átjöttetek.
0: Nagyon szépen. Köszönjük szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Pásztor Gergely és Pongor Sándor voltak. Köszönjük.
3: Rádió Dabas. Az Otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
4: Itt a reklám.
0: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
7: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
4: Novel,
0: Noticias,
4: Novinky,
0: News,
4: magyarul és érthetően
0: hírek.
7: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsajné Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrizték, őrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlölet politika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az Otthon hangja, 10 perc múlva fél 11, vannak friss híreim az utakról, úgyhogy már is megosztom veletek. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya térségében két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódik a forgalom. Sokan haladnak továbbra is az M1-esen és az M3-ason is, úgyhogy vezessetek óvatosan és menet közben is, hangoljatok ránk!
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

Rádió Dobos az otthangja, 3 perc múlva 10:30, benzombónnal folytatjuk, na meg a mai névnaposokkal, akik az Ivettek, illetve a Fridák. Az Ivett, az Yvonne, az Ivó férfi név francia női párja, francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult. Az Ivó jelentése Tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, illetve védelem. Hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor ma ünnepelnek még a Friderikák, a Jánosok, a Tamarák, az Idák, a Juditok, illetve a Ditták. Őket is Isten éltesse, na meg a mai szülinaposokat is, benzombondalával.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzinbőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

Rádió Dobosan az otthon hangja, 7 perccel vagyunk, 10:30 után hamarosan hozom a menüajánlót, de előtte megnézzük, hogy minden időre számíthatunk ma. Nos, marad a szeles, nyáriasan meleg idő, a napsütést már gyakrabban zavarhatják egyébként felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, délnyugat felől élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. 11 és 17 fok közé csökken mai reggel a hőmérséklet, a maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Ami pedig várható itt az otthon hangján, a Sabrina Carpenter és az Espresso.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja volt Szakács Gergőit a 93.4-en 3.4.11 után 1 perccel érkezik a menüajánló, aztán pedig itt lesz Travel McCoy.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló
1: 93.4.
0: Nézzük a Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami a következő: tonkaleves tájföldről, szecsuáni kacsamell falatok zöldséges pirított tésztával, aztán

0: Párizsias csirkemell majonézes burgonyasalátával, zöldségfasírt kakukkfüves sárgarépás burgonyapürével, spenótos olasz tészta lazac falatokkal, aszalt paradicsommal és sajttal, illetve a desszert csokoládés szuflé erdei gyümölcsragúval. Nézzük a Sári ABC kínálatát, ami pedig zöld borsóleves, paradicsomos káposzta sertéssülttel, ínyenc mustáros rántott borda jázmin rizssel, borjú paprikás tojásos onokedlivel, barbecue sült oldalas koszlósalátával és fokhagymás tört burgonyával. A konyha mai ajánlata bazsalikomos paradicsomleves tortellinivel, lazanya rántott csirkecombfilé rizssel és friss salátával, dübári csirkemell dollár burgonyával és meggyel töltött kókuszgolyó. Ez már a desszert. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
2: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
2: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová!
2: Rádió Dabas, az otthona!

0: Rádió Dobos az otthon hangja 3 perc múlva 11 óra, ami azt jelzi, hogy véget ér a sztereó, de kezdődik a délibáb. Én köszönöm szépen, hogy velem ébredtetek, ismétlési lehetőség holnap reggel, ugyanis várlak benneteket itt a stúdióban 7 órától. Vendégünk lesz majd Novák Pál, a Pai polgármestere, aki különleges vendégekkel érkezik majd hozzánk ide a stúdióba, hogy ki kell. Nos, tartsatok velem holnap reggel 9 órától, és mindenre fény derül. További jó rádióhallgatást és szép napot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallottátok.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Arany Korona Ékszer.
4: A valódi zene végtelen világ. Garantáltan jól indul a nap.

0: régió leghallgatottabb.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
0: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
6: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
7: Skoda.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Nachrichten,
0: Novel,
10: Noticias,
0: Novinki,
10: News.
0: Magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Rodnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladatsora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozótvágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
7: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. május 6-a van, többek között a Fridák és az Ivettek ünnepelnek ma, akiket és persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntünk. 3 perccel múlt 11 óra, úgyhogy most megkezdjük a mai Déli Bábunk első óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket, először itt a Déli Bábban, majd 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem a délutánt!
0: A 70-es,
2: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Déli Báb.

0: mi segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
1: Az elveszett megtalálta rovat támogatója a Lazítóliget.
2: Eltűnt egy Roni névre hallgató fekete fajtiszta puli kutya a London étterem mögötti egyik tanyáról. Ha esetleg láttad vagy befogadtad, akkor kérjük, hogy keress minket. Illetve Újhartyánról, a Monori utcából is eltűnt egy 5 éves Doberman kan kutya, nagyjából 45 kg-os. Ha esetleg láttad vagy befogadtad, szintén hívd kérlek a szerkesztőségünket a 0629 562 562-es telefonszámon.
1: Az elveszett megtalálta rovatot a Lazítóliget támogatta.
0: Reklám.
1: Lazítóliget. Esküvők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 0620 986 64 45.
0: Ez reklám volt.

0: nemesis with you.
1: A dal visszarepít a múltba.
2: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi piknikben, itt a 93.4-en.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Újra üzemszerűen működik a szennyvízhálózat Újhartyánban. Elkezdődött a sportpálya felújítás Bugyin. Délután halvány remény látszik a csapadékra.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Újra üzemszerűen működik a szennyvízhálózat Újhartyánban. A vákumtartály meghibásodása miatt december közepe óta a szennyvízelvezetés ideiglenes megoldással, szippantós autók bevonásával zajlott. A helyzet hosszabb ideig elhúzódott, és visszatérő fennakadások nehezítették a mindennapokat. Jelenleg az aknák tisztítása és a hálózat teljes átvizsgálása zajlik. Ezt követően a rendszer folyamatos tisztítása történik, mert a fennakadások jelentős részét idegen tárgyak okozzák, amelyek a szelepeknél akadást idéznek elő. Surman Csaba polgármester volt a vendégünk.
10: A rövid polgármesterségemnek az eddigi legnagyobb kihívása ez a szennyvízrendszer, illetve az ezzel kapcsolatos helyzet. Ugye összeomlott Újhartyánon a szennyvízrendszer. Ugye még a karácsony előtt történt ez, és akkor azt gondoltuk egyeztetve a Dakővel, hogy az január végére fog rendeződni ez a helyzet. Sajnos az a cég, aki megbízott a Daköv Kft., hogy a január első napjaitól már kezdje meg a gyártást, az végül visszamondta ezt a lehetőséget, és ezért a Dakövnek ugye új céget kellett keresnie. Három cég is ugye volt kint a helyszínen, és megtekintették, adtak rá árajánlatot. Ez egy elhúzta az időt, ez a folyamat. Nagyon remélem, hogy helyreáll a Újhartyán szennyvíz elszállítási rendszere.
7: 2026. júliusától a mezőőri járulékfizetési kötelezettség a gyümölcsösökre és egyéb ültetvényekre is kiterjed majd Pilisen. Emellett a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet is változik. A jövőben a mezei őrszolgálat is kiszabhat helyszíni bírságot bizonyos szabályszegések esetén. A képviselőtestület legutóbbi ülésén csökkentette a piacon személyautóval árusító gépjármű behajtási díját. A testület támogatja a pilisi szüreti bál megrendezését, a régi sportpályát díjmentesen biztosítják a szervezők számára, és elengedik a közel 146 ezer forintos használati díjat. Kedvezményes bérleti díjat kap a nyári néptánctábor is a Csernai Pál Művelődési Házban. Elfogadták továbbá a Pilisi Labdarúgó Klub 5 millió forintos önkormányzati támogatásának elszámolását, valamint döntöttek veszélyes kiszáradt fák kivágásáról is. Megkezdődött a Kazinczy Ferenc Általános Iskola udvarán található aszfaltburkolatú pálya felújítása, amely során rekordtángumi burkolat kerül a felületre. A projekt keretében két sportpályát is felújítanak Bugyin. A közösségi sportpálya felújítási program célja meglévő külterületi közösségi sportpályák felújítása, bővítése és a felújítást bővítést követően rendelkezésre álló legalább 15x28 méteres vagy legalább 20x40 méteres sportpályák rekordtámborítással történő ellátása. A költségek 50%-át finanszírozzák, a másik felét az önkormányzatnak kell állnia. A Bocskai István Református Oktatási Központ beleznai tagintézményben 19.852.000, míg a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 24.171.000 forint az elnyert támogatás. Mindkét pályán a rekordtámborítás mellett megoldják a vízelvezetést, újjáépítik a rétegrendet. Mindkét beruházásnak augusztus 31-éig el kell készülnie.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SZIS-sel foglalta össze a délmagyar.hu a hétvégi NB3-as labdarúgó találkozót. Jól futballoztak a szegediek, a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az NB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Egy felejthető tavaszi szezon hajrában jobban futballozott az SZVS-e a listavezető otthonában. Több komolyabb lehetőséget alakított ki, rengeteget tett a győzelemért. A szegedi csapat végül fájdalmas vereséget szenvedett. Ezzel a Monor előnye továbbra is 4 pontos az NB3-as délkeleti csoport tabelláján. Az SMTK-val szemben még a szegediek tartják a 11. pozíciót 32 pontjukkal. Hamar már a 12. percben hátrányba került az SZVS-e, de a 22. percben Rádai kiugratás után Dobronki egyenlített. Nem sokkal később Kelemen Viktor révén a vezetést is átvehették volna a vendégek, de az erőtlen lövést védte a kapus 1-1-ben. A szünet előtti gólváltás során egy vitatható kezdezés után Hulicsár talált be 11-esből, majd ugyanez az SZVS-nél elmarad, de az újra felépített támadás végén Dobronki egyenlített ki fejjel 2-2. Az 56. percben Rádai bombagóljával átvette a vezetést az SZVS-e, miután 25 méterről belsővel csavarta gyönyörű gólt a hosszú felsőbe. Nem örülhettek azonban sokáig az előnynek Kelemenék, ugyanis egy szöglet utáni szituációból Horváth László talált be, ekkor lett 3-3. Szegedi labdaeladás után Zelma jött ki jól a 78. percben, a hazaiak támadója viszont kisodolva betudta a labdát, Bálint Dominik pedig lesgyanús helyzetben jól centerezett 4-3. Még ekkor sem roppant össze az SZVS-e, Dobronki a 82. percben egy jobboldali beadást vágott be kapásból 4-4. Közvetlenül a hosszabbítás előtt egy hosszabb bedobás után Mezeit lökték rá a labdára, majd a megítélt Mononi szögletből a listavezető megszerezte a győztes gólt, 5-4 lett a találkozó vége. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Davas.

93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Eminem után Azariáékkal folytatjuk a mai déli bábot, hamarosan pedig érkezem nektek a friss közlekedési hírekkel, úgyhogy maradjatok velünk továbbiakban is.

0: 93.4 Rádió Dabas. A mai déli bábunk első órájának végéhez is értünk, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet most az utakon. Erős a forgalom az Ötös úton, Dabas térségében és Hernádon is a Dózsa-György úton. Valamint az élőkép szerint jelenleg torlódás van az M0-áson Vecsés és Gyál között. Körülbelül 5 perc menetidő többlettel kell számolnotok, hogyha arra autóztok. Vezessetek óvatosan!
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Déli Báb második órájával, amiben hozom nektek például Rúzsa Magdit, és itt lesz velünk a Maroon 5 is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak mára a csillagok.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.
5: Bring the action.

93.4 Rádió Dabas. Május 6-a van, és többek között ma ünnepeljük a Magyar Sportnapját is. Nem véletlenül éppen ez a dátum. 1875. május 6-án Budapesten rendezte meg a Magyar Atletikai Klub azt a sportversenyt, amelyet a kontinens első szabadtéri sportversenyeként tartanak számon. Ennek emlékére 2000 óta minden évben ezen a napon ünnepeljük a magyar sportot. Ilyenkor egyébként országszerte rendeznek sportnapokat, futóversenyeket, iskolai vetélkedőket és még ingyenes edzéseket is tartanak. Ez a nap azt is hivatott megmutatni, hogy a sport nem csak az élsportolóké, hanem azoké a hétköznapi hősöké is, akik reggelente futni mennek, vagy akár biciklivel járnak munkába. És persze ma azokat is ünnepeljük egy kicsit, akik nap mint nap dolgoznak a sportban, úgy mint az edzőket, sportvezetőket, vagy utánpótlás nevelőket, hiszen ők azok, akik a jövő bajnokait segítik az első lépésekben. Úgyhogy ha teheted, van időd és lehetőséged, akkor ma te is mozogj egy pár percet, ezzel is megemlékezve a Magyar Sportnapjáról. Most pedig folytatjuk a Déli Bábot, megyünk tovább a Sugarloaf-fal.

volt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A 80-as,
9: a 90-es évek slágereivel
8: és a mai kedvencekkel
9: mindenkorban
8: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Ahogy ígértem az óra elején, megnézzük, hogy mit tartogatnak már a számunkra a csillagok. Jön tehát a napi horoszkóp, és figyelj, hát ha kaphatsz egy kis új tudatást az univerzumtól is a mai napodra.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves kosok, ma energikus és céltudatos hangulatban vagy, így könnyen haladsz a feladataiddal, de figyelj, hogy ne kapkodj.

0: Egy rövid beszélgetés meglepő felismerést hozhat. Ha bika vagy, ez a nap a nyugalomról és a stabilitásról szólhat számodra. Ideális időszak a pénzügyek átgondolására és tervezésére. Akár egy közeli kapcsolatod különösen megerősödhet a mai nap. Ikrekként ma a kommunikáció lesz az erősséged. Könnyen szót értesz másokkal és jó benyomást keltesz. Egy váratlan hír ugyan módosíthatja a terveidet, de végül jól jössz majd ki belőle. Kedves rák, most kicsit érzékenyebb lehetsz a szokásosnál. Fontos, hogy ne vedd át mások hangulatát, inkább figyelj a saját igényeidre. Estére megnyugtató fordulat várható majd a napodban. Ha oroszlán a horoszkópod, most igazán ragyoghatsz. Mások figyelnek rád, ezért érdemes tudatosan megnyilvánulnod. Egy kreatív ötlet komoly lehetőséget rejthet. Szűzként ma különösen hatékony lehetsz a rendszerezésben, és egy régi feladat végére is végre pont kerülhet. Ne feledd, hogy a pihenés is fontos része a napodnak. Kedves mérlegek, most főleg a kapcsolataid kerülnek majd fókuszba. Egy őszinte beszélgetés sokat javíthat egy helyzeteden, de azért figyelj arra, hogy a saját igényeidet se szorítsd háttérbe. Ha skorpió vagy, intenzív és felismerésekkel teli nap vár rád. Hallgass a megérzéseidre, mert most különösen élesek. Egy döntés hosszabb távon is hatással lehet rád. Nyilasként ma erősödik benned a kalandvágy. Érdemes kipróbálnod valami újat, vagy spontán programot szervezni. Egy váratlan élmény feldobhatja a napodat. Kedves bak, a kitartásod most látványos eredményt hozhat. Egy apró siker is nagy lendületet adhat számodra. Azonban fontos, hogy ne felejts el időt szánni a feltöltődésre. Ha vízöntő vagy, szokatlan ötleteid most támogatásra találhatnak. Légy nyitott mások véleményére is. Egy baráti kapcsolat akár új szintre is emelkedhet. Végezetül, kedves halak! Erős megérzéseid segítenek eligazodni a nap során. Kreatív energiáidat érdemes ma kihasználnod. Egy apró kedvesség nagy hatással lehet valakire körülötted.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: 93.4 Rádió Dabas, egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy megnézzük ismét az utakat. Továbbra is erős a forgalom az Ötös úton, Dabas térségében, és szintén lépésben haladnak az autók Dabas-Gyón és Tatár-Szentgyörgy között az 5202-esen. Valamint az élőkép szerint torlódás van még Dunaharasztiban is a főúton. Vezessetek óvatosan a továbbiakban is.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térrelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, 3 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a mai déli bábot. A mai tudásmorzsákban arról lesz szó, hogy a legfrissebb kutatások szerint milyen rossz hatásai lehetnek annak, hogyha folyamatosan rendetlenség vesz körbe minket. Úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is, itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja. Déli báb.
2: Álomszerű.
3: Rádió Dabas. magas.
2: Az otthon hangja.

93.4 Rádió Dabas. A Follow the Flow után robogunk is tovább a mai Daily Webben, nem mással, mint Michael Jacksonnal, akivel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy május 10-ig, tehát még a héten látogatható a Michael the History kiállítás, ahol például relikviákat is láthattok tőle, úgyhogy ha szeretitek, akkor mindenképp látogassatok el Budapestre, a Kecskeméti utcába. Most pedig érkezzen tőle a Black or White, itt az otthon hangján.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli.

tart egész nap. Rádió Dabas 93.4. Az otthon hangja.

0: városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: A rendetlenség nem csak esztétikai kérdés, hanem komoly hatással van az idegrendszerünkre is. Egy zsúfolt, rendezetlen tér folyamatosan ingeráradatot jelent az agynak. A szemünk rengeteg apró részlet

érzékel, amelyeket az agynak újra és újra fel kell dolgoznia. Ez az úgynevezett vizuális zaj hosszabb távon kimeríti a mentális erőforrásokat, rontja a koncentrációt és könnyen vezethet ahhoz, hogy szétszórtnak vagy túlterheltnek érezzük magunkat. A kutatások szerint a kaotikus környezet a stressz szintet is növelheti. Ilyenkor a szervezet több stresszhormon termel, ami nem csak feszültséget okoz, hanem idővel kimerültséghez, ingerlékenységhez és akár alvás problémákhoz is vezethet. Nem véletlen, hogy egy rendezetlen térben sokkal nehezebb igazán kikapcsolódni vagy megnyugodni. A rendetlenség a teljesítményünkre is hatással van. Ha állandóan keresgélnünk kell a dolgainkat, az nem csak időveszteség, hanem plusz mentális terhelés is. Ilyenkor nehezebb fókuszálni, romlik a hatékonyság, és a döntéshozatal is lassabbá, bizonytalanabbá válhat. Ez persze a mindennapi feladatokban meg is mutatkozik. A hangulatunkra gyakorolt hatása sem elhanyagolható. Egy zsúfolt, rendezetlen környezet könnyen okozhat belső feszültséget, szorongást, és sokan arról számolnak be, hogy ilyen térben nehezebben tudnak ellazulni. Hosszabb távon ez akár negatívabb gondolkodást vagy lehangoltabb állapotot is erősíthet, hiszen a környezetünk folyamatosan visszahat az érzelmeinkre. Közben könnyen kialakul egy ördögi kör. Minél fáradtabbak vagy stresszesebbek vagyunk, annál nehezebb rávenni magunkat a rendrakásra. A rendetlenség viszont tovább fokozza ezt az állapotot, így egyre nehezebb kitörni belőle. A jó hír azonban, hogy nem kell tökéletes rendet tartani ahhoz, hogy javulást tapasztaljunk. Már kisebb lépések is számítanak. Például, ha csökkentjük a vizuális zajt, letisztítunk néhány felületet, vagy rendszerezzük a leggyakrabban használt tárgyakat, az már érezhetően tehermentesíti az idegrendszert. Egy átláthatóbb, rendezettebb környezet segít abban, hogy nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak és fókuszáltabbnak érezzük magunkat a mindennapokban.

0: 93.4 Rádió Dabas. Így az óra végéhez érve megint megnézzük, hogy mi a helyzet most az utakon. Az élőkép szerint lassú a haladás az M5-ös autópályán Budapest felől, Kecskemét térségében, valamint torlódásra kell számítani sávlezárás miatt az 5-ös úton is Dabasnál. Vezessetek óvatosan!
1: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsajné Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 perccel múlt 14 óra, és ez itt még mindig a Déli Báb, annak is a harmadik órája. A jó zenék mellett hozok nektek közérdekű infókat, Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: Értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Véradás lesz Dabason május 7-én csütörtökön 11 és 6 óra között a Dabasi Művelődési Házban a Szent István utca 58 szám alatt. Adj vért és ments meg 3 életet. További helyszíneket és infókat a véradás.hu oldalon vagy a véradás appon találhattok. Valamint szeretettel hívnak mindenkit egy különleges jótékonysági gálaműsorra a Vöröskereszt világnapja alkalmából, amelynek címe Jó az álmodozás, és még jobb, ha közben segíthetünk is. A gála időpontja 2026. május 10-e, vasárnap 3 óra, helyszíne pedig a Sári Zarándokház és közösségi szintér. Fellép Pelsőci Gergő, Molnár Katalin és Buncsák Zoltán. Jegyvásárlásra pedig a helyszínen van lehetőségetek.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi piknikben, itt a 93.4-en.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Elkészül a Deák Ferenc utca aszfaltozása a nyár végéig Gyálon. Elismerést kaptak a tűzoltók. Csütörtökön is van miért reménykedni az esőben.
8: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Elkészül a Deák Ferenc utca aszfaltozása nyár végéig Gyálon. Ez egy nagy teherbírású út, zajlik rajta tömegközlekedés is. Jövőre az Erdősör utcára kerül sor, amely szintén nagy forgalmat bonyolít. A posta parkolója megújul és kiegészül egy új közösségi épülettel és hozzátartozó térrel. Ezt a helyi néptánc együttes kapja meg, mert kinőtték a közösségi ház lehetőségeit. A sportcsarnok, az iskolák tornatermei teli vannak, így nincs próba lehetőségük, valamint a fellépő ruháik sem férnek el. Pápai Mihály polgármestert hallják.
9: A Top Plus pályázaton nyertünk 470 millió forintot tavaly. Ebből a tavalyi évben megépült a Vecsési úttól Pestimre határáig a Széchenyi-Pesti út, illetve ettől a csomóponttól az Ady Endre utca a Deák Ferenc utcáig. Maradt 107 millió forint a pályáztatás után, és ezt a 107 millió forintot újra meg kellett pályázni, ezt megkaptuk, és most augusztus vége, szeptember elejére a Deák Ferenc utca is le lesz aszfaltozva, illetve nem le lesz aszfalt, föl lesz marva, és újra lesz aszfaltozva, aszfalt betonos buszmegállók lesznek építve, mint ahogy az a tavaly is ezt megcsináltuk ezen az utakon. Ez azért fontos, mert ezen a tömegközlekedésünk megy, tehát a buszjáratok, illetve ez egy nagyobb teherbírású út, erre nagyon sok ilyen kiskert városi út csatlakozik, 150-200 méteren belül egyébként a városba mindenütt el lehet érni egy ilyen nagyobb teherviselés útig. Ugye ez elkezdődött már egy pár évvel ezelőtt ezeknek a felújítása, illetve a körös út is felújult, megújult, és jövőre, ha minden igaz, akkor az már saját bücséből az Erdősor utca lesz felújítva, mert hiszen hát az is már vagy 25 éve talán nem kapott új burkolatot, az is eléggé hepehupás, és ahhoz, hogy a buszok rendesen tudjanak járni, ahhoz a szükséges, mert hát a lakosság is a jó útviszonyok között tudjon közlekedni. Ez az egyik. A parkoló, a posta parkolónál fel lesz újítva, illetve nem fel lesz újítva, hanem új parkoló lesz, és ott egy új közösségi tér fog létrejönni parkkal, illetve lesz egy ilyen közösségi tér, épület, lesz benne egy 10x16 méteres próbaterem, jelmezraktár, szociális blokkok meg ilyenek. Ugyanis van nekünk egy néptánc együttesünk, amely 8 év alatt igen nagy sikeret tett szert, nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, Önce Járpád koreográfussal dolgoznak, és elismert határon túl is ezek a gyerekek, hívják most már őket. Hát gyerekek igen, mert 12-13 éves gyerekek olyan felnőtt táncot nyomnak, nem is régen volt a gála műsor, hát mindenkinek leesett az áll a közösségi házon, de még a Csilláron is lógtak az emberek.
7: Elismerést kaptak a tűzoltók Flórián nap alkalmából. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság április 29-én ünnepélyes állománygyűlésen emlékezett meg Szent Flórián a tüzes mesterségek védőszentjének napjáról. Az ünnepségen az igazgatóság vezetői állománya és az elismerésben részesültek vettek részt. Branicki Márk tűzoltó dandártábornok, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója a tűzoltóság napja alkalmából beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként jutalomban részesítette Fogl Ádám tűzoltó őrmestert, a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beosztott tűzoltóját. Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Csámpai Attila tűzoltó őrnagynak, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjének.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az NB3 délkeleti csoportjában a Meton FC Dabas fogadta a hétvégén a Dunaharaszt TMTK-t. A döntetlennel záródó találkozó Tugi Márk a DMTK vezetőedzője foglalt össze.
3: Idegenben még nem nagyon szereztünk pontot. Ezzel a céllal mentünk, hogy legalább pontot szerezzünk Dabason. Ezért egy biztonsági focit játszottunk. És azt gondolom, hogy az első félidőben inkább a Dabas csapat a dominált, de tartottuk a stabil védekezést, és akkor próbáltunk meg helyzeteket kialakítani. Nem volt olyan sok lehetőség egyik csapat előtt sem az első félidőben, így 0-0-ás félidei eredmény volt. A második félidőben ugyanez maradt a játék képe, és igazából egy tipikus egygólos mérkőzésnek lehetett volna nyilvánítani ezt, ha sikerül valamelyik csapatnak betalálni abból az egy-egy nagyobb helyzetéből, ami kialakult. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született.
1: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
7: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati szél több felé megerősödik. Estétől az északnyugati megyékben északnyugatira fordul a légáramlás. Zivatarok környezetében is erős lehet a szél. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánságműsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-493-4, vagy küldj e-mailt kivansag@radiodabas.hu.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: 93.4 Rádió Dabas, a mai déli báb végéhez értünk, úgyhogy kitekintünk kicsit az utakra. Az élőkép szerint torlódásra kell számítani sávlezárás miatt az 5-ös úton, Dabasnál, valamint Újhartyánnál is lassú a haladás a 405-ösön. Vezessetek óvatosan.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
8: Utaz! Utaz első osztályon!
7: Hangár! A hazavezető út!
8: Rádió Dabas! Az otthon hangja!
9: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News.
11: Magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozótvágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilija Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az állam fő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyolfelhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
13: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
12: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perccel múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a mai Hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Avicii és Freddy is, de most indítsuk az órát Geszti Péterrel és Péter Fiborival. Jön a Csak te meg én, itt az otthon hangján.
14: Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánság műsor itt. A 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A nap végére még maradt 2 óra.
7: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
2: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
7: 29 562 562
2: 35 934 934
7: vagy www.radiodabas.hu.

0: 93.4 Rádió Dabas, 2 perc múlva 4 óra, úgyhogy így az óra végén megnézzük az utakat. Az élőkép szerint torlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Pusztabalcs és Újhartyán között, és az 51-es úton is Dunaharaszti térségében. Vigyázzatok magatokra!
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek, idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 000 000 forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk a mai délutánt. Az ételízesítőben egy könnyed olasz receptet hozok ma nektek, aminek a főszereplője a ricotta lesz. Maradjatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részleteket látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A nap végére még maradt két óra.
1: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceit kísérnek haza.
0: Töltsd csordultig a rádiódabar zenedobozát.
1: 29 562 562
0: 35 934 934
1: vagy www.radiodabas.hu. Egy dal mindig mást mond.
0: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
0: Rádiódabas.
1: Az otthon hangja.

0: készítetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ahogy az óra elején már ígértem, ma egy igazi olaszos recepttel készültem nektek, amit akár 20 perc alatt is elkészíthettek. Ez pedig nem más, mint a ricottás tortellini. Az elkészítéséhez szükségetek lesz egy evőkanál olívaolajra, 3 gereszt fokhagymára, 15 dekagram ricottára, 2 deci tejszínre, 1 deci zöldségalaplére, sóra, borsra és 4 adag tortellinire. Első körben felhevítjük az olajat egy nagyobb serpenyőben. Rádobjuk a meghámozott, vékonyra szeretelt fokhagymát és kislángon megliszteljük, persze vigyázunk, hogy ne piruljon meg túlságosan. Ezután hozzáadjuk a ricottát, majd felöntjük a tejszínnel és a zöldségalaplével. Megsózzuk, megszórjuk az őrölt fehérborssal, majd folyamatos keverés mellett összeforraljuk, míg a szósz kissé besűrűsödik. Eközben bő, enyhén sós vízben kifőzzük a tortellinit a csomagoláson olvasható útmutatás szerint. Leszűrjük és a forró ricottás szószhoz adjuk. Az egészet óvatosan összeforgatjuk, majd még 1-2 percig együtt melegítjük, hogy a tészta minden oldalát jól bevonja a szósz. Ez az egyszerű és gyors ricottás tortellini tökéletes választás akár egy hétköznapi vacsorához is. Frissen tálalva az igazi, mi pedig jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. A legjobb helyek nagy része már elkelt, de van még neked is egy. De siess! Mondd el kérésed élő szóban 29-es körzet 562-562-es. Küldj rövid szöveges üzenetet 0630-593-4934. Vagy írj e-mailt kívánság@radiodabas.hu.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas, egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy meg is nézzük, mi a helyzet most az utakon. Az élőkép szerint lépésben halad a forgalom Örkényben, a Bocskai utcában, Újhartyánban, az Epres utcánál és Monoron is a Kossuth-Lajos utcában. Az M5-ös autópálya és az 5-ös út viszont most mindkét irányban jól járható. Vigyázzatok magatokra!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek, eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Davas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 17:02, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. A kultúrkálóba hozok nektek programajánlókat, amik között lesz zene, tánc, opera és még film is, úgyhogy tartsatok velem a továbbiakban is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Köszöntsétek a jó időt a szezon első szabadtéri Budapest Bar koncertjével a Kubociban. Egy Budapest Bar koncert a legjobb wellness program. Kikapcsol, megnyugtat és boldoggá tesz. Kortalan zenei időutazás az elmúlt 100 év legjobb számaival, remek feldolgozásban, némi fűszerrel. A csodálatos Budapest Bar zenekar ezúttal kiegészül Behomi Dórival, Rutkai Borival, Ferenci Gyurival, Keleti Andrissal, Mező Misivel és Kis Tibivel. A koncert május 7-én 8 órakor kezdődik a Kupuci kertben.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Zavarba ejtő darab a Così fan tutte. Mozart a végtelenségig gyönyörű zenével a komédia köntösében festi meg az emberi lélek legszebb és egyben legkínosabb pillanatait. Tényleg beleszerettem a hugom vőlegényébe? Tényleg elszerettem a barátomtól a mennyasszonyát? Meg tudok majd bocsátani? És mi lesz utána? Az előadás Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője és igazgatója viszi színre, a 2021-es Hoffmann meséi produkciója után ennek a darabnak is mai, friss olvasatát keresve, mély pszichológiai rétegeit felfejtve, fiatal énekesekkel hozza azt közel a mai nézőhöz, az Eiffel Műhelyház szintén mai, emberközeli környezetében. A bemutató időpontja 2026. május 15-e.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
6: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Elkészül a Deák Ferenc utca aszfaltozása a nyár végéig Gyálon. Elismerést kaptak a tűzoltók. Csütörtökön is van miért reménykedni az esőben.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Elkészül a Deák Ferenc utca aszfaltozása nyár végéig Gyálon. Ez egy nagy teherbírású út, zajlik rajta tömegközlekedés is. Jövőre az Erdősör utcára kerül sor, amely szintén nagy forgalmat bonyolít. A posta parkolója megújul és kiegészül egy új közösségi épülettel és hozzátartozó térrel. Ezt a helyi néptánc együttes kapja meg, mert kinőtték a közösségi ház lehetőségeit. A sportcsarnok, az iskolák tornatermei teli vannak, így nincs próba lehetőségük, valamint a fellépő ruháik sem férnek el. Pápai Mihály polgármestert hallják.
11: A Top Plusz pályázaton nyertünk 470 millió forintot tavaly, ebből a tavaly évben megépült a Vecsési úttól Pesti Imre határáig a Széchenyi-Pesti út, illetve ettől a csomóponttól az Ady Endre utca a Deák Ferenc utcáig. Maradt 107 millió forint a pályáztatás után, és ezt a 107 millió forintot újra meg kellett pályázni, ezt megkaptuk, és most augusztus vége, szeptember elejére a Deák Ferenc utca is le lesz aszfaltozva, illetve nem le lesz aszfalt, föl lesz marva, és újra lesz aszfaltozva, aszfalt betonos buszmegállók lesznek kiépítve, mint ahogy az a tavaly, és ezt megcsináltuk ezen az utakon. Ez azért fontos, mert ezen a tömegközlekedésünk megy, tehát a buszjáratok, illetve ez egy nagyobb teherbírású út, erre nagyon sok ilyen kiskert városi út csatlakozik, 150-200 méteren belül egyébként a városba mindenütt el lehet érni egy ilyen nagyobb teherviselés útak. Ugye ez elkezdődött már egy pár évvel ezelőtt ezeknek a felújítása, illetve a körös út is felújult, megújult, és jövőre, ha minden igaz, akkor az már saját bütcséből az Erdősor utca lesz felújítva, mert hiszen hát az is már vagy 25 éve talán nem kapott új burkolatot, az is eléggé hepehupás, és ahhoz, hogy a buszok rendesen tudjanak járni, ahhoz a szükséges, meg hát a lakosság is jó útviszonyok között tudjon közlekedni. Ez az egyik. A parkoló, a posta parkolónál fel lesz újítva, illetve nem fel lesz újítva, hanem új parkoló lesz, és ott ott egy új közösségi tér fog létrejönni, parkkal, illetve lesz egy ilyen közösségi tér, épület. Lesz benne egy 10x16 méteres próbaterem, jelmezraktár, szociális blokkok, meg ilyenek. Ugyanis van nekünk egy néptánc együttesünk, amely 8 év alatt igen nagy sikeret tett szert. Nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, Öncei Árpád koreográfussal dolgoznak, és elismert határon túl is ezek a gyerekek, hívják most már őket. Hát gyerekek igen, mert 12-13 éves gyerekek olyan felnőtt táncot nyomnak, nem is régen volt a gála műsor, hát mindenkinek leesett az áll a közösségi házon, de még a Csilláron is lógtak az emberek.
8: Elismerést kaptak a tűzoltók Flórián nap alkalmából. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság április 29-én ünnepélyes állománygyűlésen emlékezett meg Szent Flórián, a tüzes mesterségek védőszentjének napjáról. Az ünnepségen az igazgatóság vezetői állománya és az elismerésben részesültek vettek részt. Branicki Márk tűzoltó dandártábornok, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, a tűzoltóság napja alkalmából beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként jutalomban részesítette Fogl Ádám tűzoltó őrmestert, a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beosztott tűzoltóját. Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Csámpai Attila tűzoltó őrnagynak, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjének.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
12: Lelátó extra.
13: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az NB3 délkeleti csoportjában a Meton FC Dabas fogadta a hétvégén a Dunaharaszt TMTK-t. A döntetlennel záródó találkozó Tugi Márka, a DMTK vezetőedzője foglalt össze.
14: Idegenben még nem nagyon szereztünk pontot. Ezzel a célra mentünk, hogy legalább pontot szerezzünk Dabason. Ezért egy biztonsági focit játszottunk. És azt gondolom, hogy az első fél időben inkább a Dabas csapata dominált, de tartottuk a stabil védekezést, és akkor próbáltunk meg helyzeteket kialakítani. Nem volt olyan sok lehetőség egyik csapat előtt sem az első fél időben, így 0-0-ás félidei eredmény volt. A második fél időben ugyanez maradt a játék képe, és igazából egy tipikus egygólos mérkőzésnek lehetett volna nyilvánítani ezt, ha sikerül valamelyik csapatnak betalálni abból az egy-egy nagyobb helyzetéből, ami kialakult. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született.
13: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
8: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati szél több felé megerősödik, estétől az északnyugati megyékben északnyugatira fordul a légáramlás. Zivatarok környezetében is erős lehet a szél. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Milyen történeteket mesél a tánc? Hogyan születik meg egy mozdulat, és milyen világok nyílnak meg különböző táncstílusok mögött? A Budapest Táncfesztivál egyik különleges programja a Tánc 30 árnyalata című interaktív táncismereti előadás, ezekre a kérdésekre keresi a választ. Az előadás során Sárik Péter improvizatív zongorajátékára, Bakonyi Justina és Földes Milán táncművészek mozdulatai idézik meg a táncművészet emlékezetes pillanatait, miközben Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója vezeti végig a közönséget a stílusok és a történetek között. A program minden korosztály számára élvezetes, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek egyaránt közelebb kerülhetnek a tánc világához, játékosan, élményszerűen és inspiráló módon. Az előadás időpontja május 7-e, este 7 óra, helyszíne pedig a Nemzeti Táncszínház.

0: 93.4 Rádió Dabas, és egy újabb óra végéhez közeledünk, úgyhogy a mai nap nézzünk ki utoljára közösen az utakra. Az élőkép szerint lépésben halad a forgalom Dunaharasztiban, a Némedi úton, és Monoron is torlódnak az autók az Ady Endre utcában, valamint elős a forgalom az M4-es autópályán Ülő térségében. Vezessetek óvatosan továbbiakban is.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmcafé csatornáján ma este 3.11-től az Elárulva című amerikai akciófilmet láthatjátok 2012-ből.

Washingtonban. A történet szerint Will Montgomeryt elárulják egy bankrablás során, ezért 8 évre börtönbe kerül. Az FBI és egykori társai szerint Will elrejtette valahol az utolsó akciós zsákmányát, 10 millió dollárnyi kötvényt. Régi társa, Vincent, viszont mindenképp meg akarja szerezni a pénzt, ezért elrabolja Will lányát, Alisont, és a 10 millió zsákmányt követeli érte. A frissében szabadult Will, ezért kénytelen a csinos Riley segítségével megtervezni és végrehajtani a tökéletes rablást. A főbb szerepeket Nicolas Cage, Josh Lucas és Malin Ackerman játsszák. Én most ezzel a program ajánlóval búcsúzom tőletek mára, de hogyha tehetitek, akkor maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után jön a Sztereó, 7 órától pedig ismételjük a Top 20-at, majd 9-től a Szerelem Szerdát hallhatjátok, azaz 1 óra a szerelem jegyében. Holnap reggel 5-től szintén a Top 20-ra ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb jövő hét hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
6: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A Sztereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
1: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, és azt ígértem, hogy az érettségit fogjuk kivesézni, és ebben szakértőink is lesznek. Itt van a stúdióban Pásztor Gergely, a Dovosi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója, illetve Pongor Sándor matematika tanár. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
2: Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
1: Ugye ezekben a pillanatokban is zajlik a töri érettségi, erről még nem tudunk információkat, pont arról beszélgettünk, hogy még az interneten sem szivárgott ki ez idáig semmi, viszont a matematika és a magyar érettségi tételek már felkerültek a netre is, és hát gondolom beszélgettetek diákokkal, sor került egyfajta diskurzusra, miután kijöttek a teremből. Milyenek voltak idén a tételek, mik a tapasztalatok?
2: Hát ha időrendben haladunk, akkor a magyarral kell kezdenünk. Hát diákokat, ha megkérdezzük arról, hogy milyen volt az ő kimvallatásuk, akkor ki mennyire tűri a fájdalmat alapon. Nyilván van, aki azt mondja, hogy jó volt, valaki azt mondja, hogy megoldható volt, valaki azt mondja, hogy rettenetes volt. Tehát ebből objektív képet alkotni, hogy mit mond egy tanuló egy vizsgahelyzet után, akkor, amikor azon izgul, hogy amit beírt, az most mennyire értékelhető, nyilván ebből nem lehet kiindulni. A magyar szakos kollégákkal egyeztettem, és munkaközösség vezetővel éppen ma reggel, Sárai Brigitta tanárnővel, azt mondta a tanárnő, hogy korrekt volt a magyar érettségi, és itt hozzáteszem, a sajtóban megjelent híreszteléseket azért érdemes egy picit a helyén kezelni. Nyilván a sajtóban megjelent híreknek részben az a célja, hogy hangulatot keltsenek, és szenzációt szagoljanak, és olvasót hajtsanak föl maguknak. Tudni fontos az érettségi, magyar érettségi rendszerről, hogy a tartalmi oldaláról ez egy jogszabály által körülhatárolt és szabályozott világ. Tehát semmi olyan nem kerülhet bele egy feladatlapba, ami a jogszabályban nincs rögzítve. Tehát semmi olyan kérdés nem hangozhat el, ami váratlan lehet a kérdés, de ha valaki ismeri, hogy mi van a tartalmi szabályzásban, mi jelenik meg és mi kérendő számon az érettségén, akkor azt mondhatja, hogy csak olyan jelent meg, magyarból is, a feladatok között, ami rögzítve volt és tudva levő volt, hogy az része a középszintű vagy az emelt szintű érettségnek. Ugye itt Vas Albert körül kerekedett egy kisebb vihar, hát meglepődtem ezen, mert még egy magyar író is, aki mondjuk azért kellően ismeri a magyar irodalmi múltat, meg neki fogékonyan kellene közelíteni egy írói kérdéshez, nyilatkozta azt, hogy vén embereket raktak a középpontba. Hát mondjuk Vas Albert, egyrészt nem szoktuk a irodalom nagyjait életkor szerint csoportosítani, vagy megítélni, most nem? Tehát most tök mindegy, hogy Petőfi Sándor, Arany János, vagy Móri Zsigmond hány évesen mit írt. Nem az alapján mondjuk róla, hogy érettségi tananyag vagy sem. Másrészt Vas Albertről összesen kettő feladat rész volt. Tehát most ugye a hírekből az derül ki, mint hogyha Vas Albertről szólt volna az érettségi, de nem, hát a millió feladat között volt kettő feladat rész, ahol aminek köze volt Vas Alberthez. Tehát ilyen értelemben téves az a megközelítés, hogy ez arról szólt volna. Tehát visszatérve a szaktanári és munkaközösségi véleményhez, tehát korrekt volt olyan értelemben a magyar érettségi, hogy a középszintű tananyagot kérte számon. Nálunk a kollégáim minden szövegalkotásban megjelent szerzőt tanítottak, tehát meg hát a feladat műveltség részében megjelent szerzőről is volt szó a tanórákon, tehát én úgy gondolom, hogy aki ott odafigyelt, illetve hát volt benne egy olyan szándék is, hogy jó, magas százalékon akarja megírni az érettségét, az meg tudta írni. A szövegértés részéről valóban én is meggyőződtem, hogy az összetettebb volt. Hát én mondjuk örülök neki, hogyha elvárás egy magyar érettségiző diáktól, hogy a magyar szöveget tudja értelmezni, sajnos ez már nem általán. Tehát tapasztaljuk azt akár még a felnőtt életben is, hogy bizony egy jogszabályt sem tud feltétlenül a szöveg szerint értelmezni egy jogász. Tehát ma már a szövegértés és értő olvasás, a funkcionális olvasás az egy kihívás sokak számára. Ilyen értelemben kihívás volt a diákok számára, és egy összetettebb szövegértési feladat volt. De én úgy hallottam, hogy aki már javított dolgozatot, az alapvetően elégedetten javította ki ezeket a dolgozatokat. Jobban sikerültek adott esetben ezek a dolgozatok, mint elsőre számítottunk volna rá. Tehát a gyerekek összeszedték magukat, odafigyeltek, és hát ennek megfelelően én arra számítok, hogy egy jó érettségi lesz magyarból. A matematikát pedig munka közösségvezető kollégám Pongor Sándor elmondja.
1: Na hát akkor nézzük, hogy mi volt matematikával.
3: Igen, hát elég friss a dolog. Hát tegnap volt a matematika érettségi, és két ponton tudok kapcsolódni az igazgatóhoz. Egyik az, hogy tényleg van egy vizsgakövetelmény, mind a középír, illetve mind emelt szinten, és ennek a vizsgakövetelménynek kell megfelelni. A feladatlap készítői erre nagyon oda is figyeltek, tehát maximálisan megpróbálták lefedni ezt a hatalmas tananyagot, amit ők 9-től 12. osztályig tanulnak. Nagyon sok olyan kompetenciát vesznek elő mostanában, ami egy számomra, egy idősebb tanár számára azért még mindig új, mert nagyon-nagyon a második pont, ami megkapcsolódó pont maga ez a szövegértés, tehát nagyon odafigyelnek arra, hogy nagyon sok szövegértési és konkrét feladatok, tehát adatgyűjtés és nagyon sok-sok-sok a szöveg, és a gyerekeknek ez lehet, hogy a mai világban nehézséget okoz. Én most lapozgatom magam előtt az érettségit, és itt látják is, hogy igazából a feladatok maguk egy A4-es oldalt töltenek ki a választható feladatok. Az első rész szokás szerint igazából egy általános ismereteket ellenőrző rész volt. Nagyon sok fogalmat szólaltatnak meg, egy picit túlmutatva az általános iskolai anyagon, de tényleg csak a bázisát kérték annak, amit ők az első, tehát ebben a középiskolai részben tanultak. A második rész is két részből áll, és ami még újdonság volt az előző évekhez képest, hogy egy minimális szinten tényleg csak 2-3 pont erejéig, de bizonyítás is megjelent a feladatok között. Egy kicsi elméletet azért kellett tudni, illetve ezt a logikai utat a diákoknak szakmai nyelven meg is kellett tudni fogalmazni. Tehát ez volt, ami számomra egy kicsit újdonság volt, de a alapvető dolgokat kérdeznek, a mindennapi élettel kapcsolatos dolgokat kérdeznek, most tényleg konkrétumokat mondok, tehát az, hogy hány napból áll egy hónap, vagy éppen hogy jönnek a hónapok egymás után, illetve hogy számolják ki, hogy egy adott időszakban hány óra, hány perc volt, tehát ilyen egyszerű mindennapi élettel kapcsolatos fogalmakat kérdeznek. A bonyolultabb szövegértés után viszonylag könnyebb számítással el tudtak jutni a megoldáshoz. Én a matek a középszintű érettségéről azt tudom nyilatkozni, hogy tényleg ez is egy nagyon korrekten összeállított dolgozat volt. Számomra még talán egy kicsit szórakoztató is, mert tényleg maga a szöveg és maga az adatok kigyűjtése, ez is érdekes lehet a diákok és a felnőttek számára is, akár ajánlom figyelmében mindenkinek, hogy ki lehet tölteni a középszintűt, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes és praktikus. Az emelt szintű érettségiről nem tudok nyilatkozni, annyit tudok, hogy beszéltem diákokkal, akik tegnap vizsgáztak. Ez egy órával tovább tart, mint a középszintű érettségi. Nettó 4 órát írtak addig, amíg a középszintesek nettó 3 órát, és ez az a feladatsor, az emelt szintű feladatsor, amire már tényleg egy tanárnak is néha meg kell állni, és gondolkodni kell, és tényleg analizálni a dolgokat, hogy mihez tud nyúlni ahhoz, hogy ezeket kidolgozza. Nem tudok nyilatkozni róla, hiszen ma reggel 8-kor jelent meg, nem találtam tegnap délután semmilyen felületen az emelt szintű érettségit, ma reggel 8-kor, most egy órával ezelőtt nyomtattam ki a dolgozatot, és csak átszaladtam.
1: Milyen arányban vesznek részt egyébként itt Doboson az emelt szintű érettségiken? Erről tudunk valami számadatot mondani?
3: Hát előbb én mondanám a matematikát, mert nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát több mint a negyede a gimnázium tanulóinak emelt szinten érettségizett. Úgy tudom, 68-an érettségiztek középszinten, illetve 25-en emelt szinten. Ami még nagyobb büszkeségünk, hogy nagyon nagy létszámú volt az emelt szintű csoportunk, majdnem 30 főt közelítette, és 29-en voltak, és csak 4-en nem vizsgáznak emelt szinten, 25-en választották az emelt szintű matematika érettségit.
1: Konkrét célok is vannak ilyenkor, amihez kell az emelt szintű matek érettségi?
2: Hát, természetesen most úgy. Az egyetemi felvételi rendszer most már az egyetemek kezében van, olyan értelemben, hogy ők határozzák meg, hogy milyen emelt szintű érettségit hogyan számítanak be, és hát a matematika az egy Jolly Joker tantárgy, nagyon sok képzésben fontos az, hogy a tanulók mind a logikai képességeiket tekintve, mind akár a számolási képességeiket tekintve, aztán hasznos tudással rendelkezzenek az egyetemi végzettséget tekintve. Ugye a humántudományok esetében talán éppen azért szerényebb a magyar emelt szintű érettségit választóknak a számaránya, mert a történelem a sokkal több egyetem számára egy kitüntetett tantárgy, több olyan képzés van, ahol az emelt szintű történelmet be tudják számítani, és jó százalékon számítják be, ezzel szemben a magyar kevesebb olyan képzésben látjuk beszámíthatónak, úgyhogy magyarban mindig kevesen mennek. Nem beszélve arról, hogy a magyar érettségi, emelt szintű érettségi egy nehéz érettségének számít, és óriási mennyiségű irodalmi ismerete, elolvasása szükséges. Lássuk be, hogy ma már az emberek nem arról híresek, és nem azzal töltük az idejüket, hogy hosszú szövegeket olvassanak, már pedig irodalomból nagyon felkészülni másképp nem lehet, mint hogy az ember ezeket a kötelező irodalmi forrásokat és műveket elolvassa.
1: Van valamiféle tendencia, amit meg lehet figyelni így az elmúlt évek érettségi tételeit illetően, ugye? Szó volt arról, hogy nagyon-nagyon olvasmányos volt a matematika feladatsor is, a magyar is feladta egy kicsit a leckét a diákoknak, tehát e felé haladunk, vagy mit láttok ezekben a feladatsorokban?
2: Hát én a magyarról ilyen nézőpontból nem tudok nyilatkozni, azt tudom mondani, hogy 2024-től tartalmilag változott ez az érettségi, előkerültek ismét olyan tartalmi elemek, amelyik a általános műveltség fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez egy kultúrharcos terep. Tehát most a kormányváltás, illetve a választási eredmények ismeretében várható az, hogy újabb viták gerjesztődnek az érettségi tartalma körül. Eleve ugye a NAT körül, a Nemzeti Alaptanterv tartalma körül, mind magyarból, mind történelemből éles viták vannak. Ezek részben ízlésbeli viták, részben politikai viták, szakmainak, hát nem tudom, hogyan nevezzük. Minden esetre az biztos, hogy jelen pillanatban az érettségének legalább három lába van, és annak az egyik fontos lába az a tartalmi, műveltségi követelményszint, amelyet visszahoztak. Én a magam részéről én ezt fontosnak tartom, de én egy konzervatív ember vagyok, nyilván más valaki erről máshogy gondolkodik. Az, hogy ez megmarad-e, ez meg a jövő zenéje.
1: Matematikából?
3: Matematikából, hála Istennek, ilyen szempontból nem érinti a tananyagot, illetve a vizsgakövetelmény. Amit észrevettem én is, hogy 2024 óta a középszint tartalmilag maga az anyagrész csökkent, és más kompetenciákat, tényleg szövegértést, az alapvető készségeket ellenőrzi, a diákok alapvető kompetenciáit tartja számon. A emelt szint egy picikét nehezedett talán, ott is nagyobb volt a szövegértésnek a szempontja, a lényege. Annyit látok, hogy távol egy picikét a középszint és az emelt szint. A középszint viszonylag a tartalmilag könnyebb, az emelt szint az kicsit nehezebb, és mondom, más kompetenciákat, ami praktikus kompetenciák, valljuk be őszintén, tehát én úgy gondolom, hogy jó irányban haladt ez. Nem hiszem, hogy ilyen szinten változni fog a következő években ez a matematikából. Működik a dolog, és annyi, hogy a kedves kollégáknak meg hozzá kell szokni majd, hogy ilyen kompetenciákat kell figyelembe venni, ezek alapján kell majd javítani a dolgozatokat.
1: Lezajlott a magyar érettségi, lezajlott a matek írásbeli, zajlik a töri írásbeli, mi lesz a menet, a hét további menete, és hát az elkövetkezendő időszak menete az érettségizőknek?
2: Hát a holnapi nap az angol nyelvi érettségivel folytatódik, aztán német lesz pénteken, és hát a jövő héten pedig az egyéb tantárgyak következnek. Rendszerint ezek nálunk már alacsonyabb tanulói létszámot érintő érettségi tantárgyak lesznek. Természettudományos tantárgyak, mint a földrajz, fizika, informatika, kémia, művészetek, énekzene, vizuális kultúra. És hát az írásbeli lezárulása után pedig jön egy felkészülési időszak a tanulók életében, és majd június utolsó tanítási hetében, a 15. héten megkezdődnek a szóbeli érettségig, amelyek egészen június legvégéig eltartanak, és akkor lesznek majd nálunk a bizonyítványosztások, illetve hát akkor fejeződik be ez a tavaszi vizsgidőszak a tanulók számára, és számunkra is a tanév majd úgy zárul, hogy az érettségi eredményeket majd kiértékeljük.
1: Mi is kiértékeljük majd itt az Otthon hangján, várunk benneteket vissza szeretettel, köszönöm szépen, hogy átjöttetek.
2: Nagyon szépen. Köszönjük szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Pásztor Gergely és Bungor Sándor voltak, köszönjük.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: 93.4 Rádió Dabas.

0: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
8: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
9: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Rodnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladatsora 2 részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül 2-t kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozótvágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul már is a visszaszámlálás. 20. a héten Ruzsa Magdolna és Lotfüvegi közöse a Nyári zápor. 19. helyen találott Hibaton Norma Jean Martin közösét az Out My Head című felvételt. Aztán jön a 18. helyről majd Ed Sheeran és a Kamera című újdonsága. És egy gyors kis háttér a dallal kapcsolatban, illetve Ed Sheeranről. Állítólag annyira rá van kattanva a fotózásra, hogy a turnén is mindig egy régi filmes géppel mászkál, és simán előfordult már, hogy rajongókat fotózott le koncert után, szóval, ha valaki Eddel találkozik, lehet, hogy még modell is lesz belőle, akár egy dalhoz.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.

0: Megyünk is tovább a slágerlistával. 17. helyen Dash és Young Fly közöse az Omama. Hunter X, K-pop Demon Hunter Cat a Goldennel a 16. 15. helyre került a héten Lady Gaga és a The Dead Dance című felvétel. Na is, ha már Lady Gaga. Hát róla mindig van mit beszélni. A pletykák szerint ennél a dalnál konkrétan egy teljes haláltánc koreográfiát talált ki, még a stúdióban, és addig nem volt hajlandó felénekelni véglegesen, amíg nem látta maga előtt a teljes látványt. Tipikus Gaga, nem csak a dal, hanem a komplett világ.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: 2020-ban.
1: Ez a dal a 15. 15.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
5: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
9: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20.
9: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
8: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
10: Top 20-ba.

0: Íme itt is van a következő hármas. 14. a héten Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel. 13. Lady Gaga és az Abracadabra. 12. helyen pedig Hurts és a Purple Disco Machine-nal közös Wonderful Life. És egy gyors sztori a Hurtsről. Kevesen tudják, de a duó majdnem feloszlott még a karrierjük elején egy brutálisan rossz koncert után. Állítólag alig volt közönség és totális kudarc lett. Aztán pont ez adta meg nekik a löketet az új hangzáshoz. Néha egy bukás kell a sikerhez.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 14.

0: Az első óra utolsó helyezettje következik. 11. a héten Diaz Menta és a Méreg című újdonság. Róluk meg egyébként azt csutogják, hogy ez a dal egy konkrét szakítós sztoriból született, és nem is akarták eredetileg kiadni, aztán mégis így lett belőle sláger. Ismerős, ugye? Ez volt az első óra, de ne menjetek sehova, jön a top 10, és ott már tényleg izzik a levegő.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.
3: Sziasztok, itt Diaz
4: és Menta.
3: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
5: Hiába!

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adományt gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Damas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SZIS elfoglalta össze a délmagyar.hu a hétvégi NB3-as labdarúgó találkozót. Jól futballoztak a szegediek, a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy 90. percben megkapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az NB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Egy felejthető tavaszi szezon hajrában jobban futballozott az SZFSE a listavezető otthonában. Több komolyabb lehetőséget alakított ki, rengeteget tett a győzelemért. A szegedi csapat végül fájdalmas vereséget szenvedett. Ezzel a Monor előnye továbbra is 4 pontos az NB3-as délkeleti csoport tabelláján. Az SMTK-val szemben még a szegediek tartják a 11. pozíciót 32 pontjukkal. Hamar már a 12. percben hátrányba került az SZFSE, de a 22. percben Rádai kiugratás után Dobronki egyenlített. Nem sokkal később Kelemen Viktor révén a vezetést is átvehették volna a vendégek, de az erőtlen lövést védte a kapus 1-1-ben. A szünet előtti gólváltás során egy vitatható kezdezés után Hulicsár talált be 11-esből, majd ugyanez az SZFSE-nél elmarad, de az újra felépített támadás végén Dobronki egyenlített ki fejjel 2-2. Az 56. percben Rádai bombagóljával átvette a vezetést az SVS-e, miután 25 méterről belsővel csavarta gyönyörű gólt a hosszú felsőbe. Nem örülhettek azonban sokáig az előnynek Kelemenék, ugyanis egy szöglet utáni szituációból Horváth László talált be, ekkor lett 3-3. Szegedi labdaeladás után Zelma jött ki jól a 78. percben, a hazaiak támadója viszont kisodolva betudta a labdát, Bálint Dominik pedig lesgyanús helyzetben jól centerezett 4-3. Még ekkor sem roppant össze az SVS-e, Dobronoki a 82. percben egy jobboldali beadást vágott be kapásból 4-4. Közvetlenül a hosszabbítás előtt egy hosszabb bedobás után Mezeit lőtték rá a labdára, majd a megítélt Mononi szögletből a listavezető megszerezte a győztes gólt, 5-4 lett a találkozó vége. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával. A stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandai-a közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik az American Girls.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával, a stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandai a közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik, az American Girls.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
0: Rádió Dakar.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Ennek a dalnak
7: minden esélye megvan arra,
8: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

Már a dobogó következik, annak is az előszobájában vagyunk, hiszen negyedik helyen Beberexa és Faithless közöse a New Religion, harmadik helyen egy új lap, Taylor Swift al, méghozzá az Opalite, és második helyre került a héten Bruno Mars az I Just Might című felvétellel. Bruno Marsról pedig egyébként az a hír jár, hogy képes egyetlen dalon hónapokig ülni, és még a stúdióban is újra meg újra átírat mindent, perfekcionizmus felső fokon, de hát az eredmény magáért beszél. Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
2: Top 20-ba. So we are in, yes.
1: I just wanna swim in you. 93.4
0: Rádió

0: És meg is van a hét első helyezettje, Alex Warrentől a Fever Dream. Alex Warren pedig igazi modern sztori egyébként, a netről indult videókkal, és most tessék, listavezető. Azt mondják, még mindig ő maga kezeli a kommentjei nagy részét, nem sokáig lesz ez így valószínűleg. Én viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Rádió Dabas Top 20, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben ismét találkozunk.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Szerelem szerda.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

lassan lüktet egy ér. Fellobog halkan a láz. Sima tenyér, hátam az ég. Hol csak játszik a szó.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
3: itt a reklám.
0: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális női napozó, Gregor József emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Olyan ő, hogy meg

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerelem szerda.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: Ható,
1: ha meg
0: kérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább,
1: ha meg
0: kérdeznék.

Sohogy a fogaidat érzem a vállon. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladatsora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozótvágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lajos Mizsén ünnepélyes pályaavatóval indult a Poyák Imre sportcsarnokban a Mizsa KC Csikor Racingese Orosháza MB2-es kézilabda mérkőzés. Jobban kezdett a vendég Orosháza, de a Mizsa KC sem hagyta magát, alig negyed óra elteltével 8-8 volt az állás. A fordulópontot az első félidőben 12-12-es állást követően a három vendéggól jelentette, melynek köszönhetően ellépett a Lajos Mizsiek ellenfele, és 13-17-re vezetett a félidőben. Második játékrészt igyekezett nagy ellennel kezdeni a vendéglátó, becsülettel küzdött is, de az Orosháza nem engedte közelebb ellenfelét, majd a végére fokozatosan növelte a különbséget, és végül 25-36-ra nyert, belerondítva ezzel a hazai ünneplésbe. Az első félidő 24. percig felvettük a ritmust ellenfelükkel, de utána sajnos tömegben és rutinban kijött a különbség. Az Orosháza nagyon szépen építkezik évről évre, mi most kezdtük el. Gratulálok ellenfelünknek, mi hajtunk tovább a becsület pontért, illetve pontokért. Köszönjük polgármester úrnak, nézőknek a szurkolást, értékelt Hollós Máté, a Mizsa KT vezetőedzője a baum.hu oldalon. A Lajos Mizsai csapat május 10-én vasárnap javíthat újabb hazai meccsen, amikor az új kígyóst fogadják 18 órakor a Felsőházban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Rabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
0: Az izenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Megrepett a jég alattam, nyakik a nyárba szakadtam, fenn vagyok, haver a magasban, nem kell más.
1: Rádió Davas, az

0: country and I'll just write songs for you, babe.
1: A zene alfája és omegája.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: a szív.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Rodnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozótvágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolyán vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Az üzenékkel. Fénix század le.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor, a minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: me down easy. If you wake up one day and don't feel the same, will you, will you?
1: A zene alfája és omegája.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.